0: A módosító javaslat alkotói törölték a szövegből, és az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselőre cserélték. Shawn Mendes színt vallott, bejelentette, hogy barátnője van. A sztár hivatalosan is felvállalta kapcsolatát Bruno Marquezinnel. Az énekes a brazil színésznő 31. születésnapja alkalmából osztott meg egy romantikus bejegyzést az Instagramon, amelyben különleges szavakkal fejezte ki, mennyire fontos számára párja. Mendes 2 éve még úgy vallott a szexuális beállítottságát firtató kérdésekre, hogy még én is próbálom megfejteni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

napjaink meg a slágerei.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Mégis megtalálhatták a köztársasági elnököt, és már jövő kedden megválaszthatja az országgyűlés. Azonban előzetesen nem fog bemutatkozni, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az még egyelőre nem derült ki, hogy a Tisza párt kit javasol köztársasági elnöki posztra. Bár az elmúlt másfél évtizedben az uniós átlagot jóval meghaladó mértékben nőtt a gépkocsi ellátottság Magyarországon, a járműállomány folyamatosan öregszik. A Magyarországon közlekedő személyautók közel 3/4 10 évnél idősebb, miközben az 1000 lakosra jutó autók száma alapján hazánk továbbra is az Európai Unió sereghajtói közé tartozik. A KSH adatai szerint 2025 végén több mint 4.370.000 személyautó volt forgalomban Magyarországon, ami egy év alatt 111.000-rel 2,6%-kal bővült. A járműpark ugyanakkor tovább öregszik, az autók átlag életkora elérte a 16,5 évet, miközben az első alkalommal forgalomba helyezett járművek között a használtak aránya 46,2%-ről 48,5%-ra emelkedett. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta azt a javaslatot, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, illetve az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők se viselhessenek tisztséget a Magyar Agrár, Élelmiszergazdaság és Vidékfejlesztési Kamarában. Ezzel az indítvány összeférhetetlenséget szabályozó részét egészítették ki, ami eredetileg arról rendelkezett, hogy az agrárkamarai tisztviselők nem szerepelhetnek országgyűlési képviselőválasztáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban, továbbá nem lehetnek kormányzati politikai felsővezetők, vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselők. Az utóbbi tisztséget a módosító javaslat alkotói törölték a szövegből, és az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselőre cserélték. Shawn Mendes színt vallott, bejelentette, hogy barátnője van. A sztár hivatalosan is felvállalta kapcsolatát Bruno Marquezinnel. Az énekes a brazil színésznő 31. születésnapja alkalmából osztott meg egy romantikus bejegyzést az Instagramon, amelyben különleges szavakkal fejezte ki, mennyire fontos számára párja. Mendes 2 éve még úgy vallott a szexuális beállítottságát firtató kérdésekre, hogy még én is próbálom megfejteni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Itt vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Mégis megtalálhatták a köztársasági elnököt, és már jövő kedden megválaszthatja az országgyűlés. Azonban előzetesen nem fog bemutatkozni, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az még egyelőre nem derült ki, hogy a Tisza párt kit javasol köztársasági elnöki posztra. Bár az elmúlt másfél évtizedben az uniós átlagot jóval meghaladó mértékben nőtt a gépkocsi ellátottság Magyarországon, a járműállomány folyamatosan öregszik. A Magyarországon közlekedő személyautók közel 3/4 10 évnél idősebb, miközben az 1000 lakosra jutó autók száma alapján hazánk továbbra is az Európai Unió sereghajtói közé tartozik. A KSH adatai szerint 2025 végén több mint 4.370.000 személyautó volt forgalomban Magyarországon, ami egy év alatt 111.000-rel 2,6%-kal bővült. A járműpark ugyanakkor tovább öregszik, az autók átlag életkora elérte a 16,5 évet, miközben az első alkalommal forgalomba helyezett járművek között a használtak aránya 46,2%-ről 48,5%-ra emelkedett. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta azt a javaslatot, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, illetve az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők se viselhessenek tisztséget a Magyar Agrár, Élelmiszergazdaság és Vidékfejlesztési Kamarában. Ezzel az indítvány összeférhetetlenséget szabályozó részét egészítették ki, ami eredetileg arról rendelkezett, hogy az agrárkamarai tisztviselők nem szerepelhetnek országgyűlési képviselőválasztáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban, továbbá nem lehetnek kormányzati politikai felsővezetők, vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselők. Az utóbbi tisztséget a módosító javaslat alkotói törölték a szövegből, és az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselőre cserélték. Shawn Mendes színt vallott, bejelentette, hogy barátnője van. A sztár hivatalosan is felvállalta kapcsolatát Bruno Marquezinnel. Az énekes a brazil színésznő 31. születésnapja alkalmából osztott meg egy romantikus bejegyzést az Instagramon, amelyben különleges szavakkal fejezte ki, mennyire fontos számára párja. Mendes 2 éve még úgy vallott, a szexuális beállítottságát firtató kérdésekre, hogy még én is próbálom megfejteni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Elvész
3: kíjjel. Megafon.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
4: The dream is fading, now I'm staring at the door. I know it's over cause my feet have hit the cold floor. Check my reflection,

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 7-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Emelkedik a bűncselekmények száma Rétság környékén. A korábbi évhez képest 50%-kal több ilyen eset történt 2025-ben, mondta Táncos Miklós, a rétsági rendőrkapitányság vezetője. A tavalyi évet értékelő beszámolójából kiemelte, ez az adat a vármegyén belül is kirívónak számít. Azonban életelleni bűncselekmény nem történt, a legtöbb regisztrált eset csalásokhoz kapcsolódik, illetve figyelemre méltó az internetes árurendelésből adódó problémák nagysága. Elmondta, gyarapszik azok aránya, amik esetében nem a megrendelt árut szállítják ki, vagy egyáltalán nem is viszik ki azt. Az esetek jellemzően nem haladják meg a 100 000 forintos értékhatárt. Ugyancsak drámainak tekinthető a családon belüli erőszak emelkedő mértéke. A rendőrkapitány pontosan úgy fogalmazott, intenzív emelkedést mutat. A gyermekkorúak bántalmazása és az ellenük elkövetett szexuális erőszak, továbbá a kiskorúak egymás közötti erőszakos cselekményei Rétság környékén kiemelkedő számúak. A nyilvánosság előtt először hangzott el az is, hogy a rendőrség tavaly indult drogbűnözés elleni kiemelt akcióját, a Delta programot felfüggesztették. Táncos Miklóst, rétsági rendőrkapitányt hallják.
3: Ami jelentős problémát okozott nekünk, és nyilván az érintetteknek még inkább, ez a családon belüli erőszakoknak a emelkedése. Ez egy elég intenzív emelkedés mutat. A kiskorúak sérelmére elkövetett, a gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények, ez mindenféle fajta, tehát itt a bántalmazástól kezdve a szexuális erőszakig sajnos minden előfordul, illetve a kiskorúak egymás között megvalósuló erőszakos cselekményei, ezek alapvetően a gyermekotthonokban jellemző elkövetési formák. A kábítószer az továbbra is jelen van, ezt valószínűleg egyébként megszüntetni sem fogjuk tudni. Ugye maga a Delta program felfüggesztésre került, a kábítószer bűnözésnek az üldözése az nem. Tehát mi ettől még igyekszünk a terjesztőket is, a termesztőket is elfogni, a fogyasztókkal szemben pedig alapvetően az elterelés intézményét javasoljuk az ügyészség felé.
0: Túl nagy lett a füstje, és valaki túlfújta a lufit. Ezt mondta Rétság város jegyzője arra a lakossági felháborodásra, amely egy meglévő sporttelep melletti bozótos terület kitakarítása kapcsán keletkezett. A probléma forrása az A-hang nevű politikai szervezet akciója volt, amely közleménye szerint környezetkárosítást követel az önkormányzat engedélyével egy vállalkozó. Az ügy tisztázására szervezett lakossági fórumon az egyik önkormányzati képviselő, Farga Dávid is hozzászólt, aki elmondta, hogy a város vezetése bozót írtásra szerződött. Azonban a megbízott vállalkozó hibázott és fákat is kivágott a kijelölt területen, a munkát leállították. A lakók képviseletében elhangzott, hogy nem az önkormányzatot akarják hibáztatni, hanem aggodalmukat fejezik ki a környezetvédelméért. Ennek ellenére a lakossági fórumon kiderült, többen is feljelentették az önkormányzatot, azonban a vizsgálatokat követően az illetékes hatóságok nem állapítottak meg felelősségi kérdést a témában. Gálik Ágnest, Rétság városi jegyzőjét hallják.
4: Túl nagy lett a füstje, túlfújta valaki ezt a lufit, függetlenül attól, hogy jogos kritika is volt benne, de semmiképpen nem kell azt gondolni, hogy itt valamiféle olyasfajta környezetkárosítás, vagy olyasfajta természetrombolás következett be, vagy következik be, amire ezek a bejegyzések következtetni engednek. Az, hogyha a szerződés nem úgy teljesedik be, mint ahogy az le van írva, nyilvánvalóan nem a képviselőtestület döntésének a hibája. Szerződést be kell tartani, nyilván be kell tartatni, ha valaki nem tartja be, annak vannak következményei.
0: A Tisza párt egyik balassagyarmati aktivistája a várost elkerülő út továbbépítését szorgalmazza, ami ellen korábban környezetvédők léptek fel. Bojtos István, aki egyben a szövetség, a Balassagyarmatiakért Egyesület önkormányzati képviselője is, egy internetes fórumon osztotta meg a 2016-ban készült terv keleti szakaszának grafikáját. Internetes bejegyzésében azt írta, a tervezett nyomvonal járható és mindenkinek megfelelő lenne. A Tiszás aktivista ötlete alapján a Felsőmalom és a Bíró János utcák közelében épülhetne meg az új szakasz, amely a szociális otthon keleti határa mellett csatlakozna a 22-es úthoz. A tervet környezetvédők vitatták az út megépítését ellenezve. Bojtos István korábban azt is leírta, hogy tudomása van az érintett terület természetvédelmi besorolásáról, azonban ennek ellenére is meg akarja építetni az utat a Tisza párti aktivista. Költségvetési csalásban lehet érintett az egyik Váci Sportegyesület. Súlyos visszaéléseket tárt fel az állami számvevőszék a Váci Városi Labdarúgó Sportegyesület gazdálkodásában. A sportfejlesztési támogatásokat vélelmezésük szerint nem a kijelölt célokra fordították. A pénz meglétét feltehetően meghamisított banki dokumentumokkal igazolták a hatóságoknál. A jelentés szerint a 2022-es és 2023-as pénzügyi beszámolók, melyeken Iványi Károly képviseli a klubot, nem tükrözték a valóságot, emiatt jelentős mérték összesen több mint 270 millió forintot érintő költségvetési csalás gyanúja merült fel. Az ellenőrző szerv a bűncselekmények gyanúja miatt megtette a szükséges lépéseket az illetékes hatóságoknál. Átalakítanák a vasutat kerékpár úttá, és turisztikai attrakciókat szerveznének, amely a térség gazdasági erősödését adhatná. Erről írnak a Széchenyi Kör nevű Facebook csoport tagjai. A diskurzust egy külföldi minta adta, amelyről a Telex nevű internetes újság számolt be. A példa szerint egy régi vasútvonal felszámolásával hoztak létre új kerékpárutat Németország, Belgium és Luxemburg határvidékén. A Széchenyiek szerint a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti megszűnt vasútvonalon ugyanezt kellene létrehozni. A vonal kapcsán friss hír, hogy a Tisza kormány nem tervezi újraindítani a személyszállítást. A Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által bemutatott terv nem tartalmazza a nyugat-nógrádi vasutak fejlesztését sem. A civilek ezt követően javasolták a turisztikai célú újrahasznosítását, vagyis a sínek felszedését és bringaút kialakítását. Ismét ott lesz az NB1B és férfi kézilabda bajnokságban a Salgó-Tarján csapata. Megjelent a bajnokság résztvevőit bemutató tabella, amely szerint a nem sokára induló szezonban 15 klub küzd a bajnoki címért. Nógrádból egyetlen csapat lesz az NB1B-ben, a Csépe Salgó-Tarján.
1: Időjárás.
0: Megérkezett az enyhülés, bár ma is igazi nyári nap lesz, de már csak 34 fokos csúccsal. Késő délután beborulhat az ég több helyen is, és gyors zápor frissítheti fel a levegőt. Ugyanekkor néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
0: Újra jár a Kompa Dunán Nagymaros és Visegrád között, miután a folyam medrét kimélyítették. A Rév legfeljebb 3,5 tonnás járműveket szállít. Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Csörögön és Vácrátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
5: Ha-ha!

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 7-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Emelkedik a bűncselekmények száma Rétság környékén. A korábbi évhez képest 50%-kal több ilyen eset történt 2025-ben, mondta Táncos Miklós, a rétsági rendőrkapitányság vezetője. A tavalyi évet értékelő beszámolójából kiemelte, ez az adat a vármegyén belül is kirívónak számít. Azonban életelleni bűncselekmény nem történt, a legtöbb regisztrált eset csalásokhoz kapcsolódik, illetve figyelemre méltó az internetes árurendelésből adódó problémák nagysága. Elmondta, gyarapszik azok aránya, amik esetében nem a megrendelt árut szállítják ki, vagy egyáltalán nem is viszik ki azt. Az esetek jellemzően nem haladják meg a 100 000 forintos értékhatárt. Ugyancsak drámainak tekinthető a családon belüli erőszak emelkedő mértéke. A rendőrkapitány pontosan úgy fogalmazott, intenzív emelkedést mutat. A gyermekkorúak bántalmazása és az ellenük elkövetett szexuális erőszak, továbbá a kiskorúak egymás közötti erőszakos cselekményei Rétság környékén kiemelkedő számúak. A nyilvánosság előtt először hangzott el az is, hogy a rendőrség tavaly indult drogbűnözés elleni kiemelt akcióját, a Delta programot felfüggesztették. Táncos Miklóst, rétsági rendőrkapitányt hallják.
3: Ami jelentős problémát okozott nekünk, és nyilván az érintetteknek még inkább, ez a családon belüli erőszakoknak a emelkedése. Ez egy elég intenzív emelkedés mutat. A kiskorúak sérelmére elkövetett, a gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények, ez mindenféle fajta, tehát itt a bántalmazástól kezdve a szexuális erőszakig sajnos minden előfordul, illetve a kiskorúak egymás közötti vagy egymás között megvalósuló erőszakos cselekményei, ezek alapvetően a gyermekotthonokban jellemző elkövetési formák. A kávítószer az továbbra is jelen van, ezt valószínűleg egyébként megszüntetni sem fogjuk tudni. Ugye maga a Delta program felfüggesztésre került, a kávítószer bűnözésnek az üldözése az nem. Tehát mi ettől még igyekszünk a terjesztőket is, a termesztőket is elfogni, a fogyasztókkal szemben pedig alapvetően az elterelés intézményét javasoljuk az ügyészség felé.
0: Túl nagy lett a füstje, és valaki túlfújta a lufit. Ezt mondta Rétság város jegyzője arra a lakossági felháborodásra, amely egy meglévő sporttelep melletti bozótos terület kitakarítása kapcsán keletkezett. A probléma forrása az A-hang nevű politikai szervezet akciója volt, amely közleménye szerint környezetkárosítást követel az önkormányzat engedélyével egy vállalkozó. Az ügy tisztázására szervezett lakossági fórumon az egyik önkormányzati képviselő, Farga Dávid is hozzászólt, aki elmondta, hogy a város vezetése bozót írtásra szerződött. Azonban a megbízott vállalkozó hibázott és fákat is kivágott a kijelölt területen, a munkát leállították. A lakók képviseletében elhangzott, hogy nem az önkormányzatot akarják hibáztatni, hanem aggodalmukat fejezik ki a környezetvédelméért. Ennek ellenére a lakossági fórumon kiderült, többen is feljelentették az önkormányzatot, azonban a vizsgálatokat követően az illetékes hatóságok nem állapítottak meg felelősségi kérdést a témában. Gálik Ágnest, Rétság város jegyzőjét hallják.
4: Túl nagy lett a füstje, túlfújta valaki ezt a lufit, függetlenül attól, hogy jogos kritika is volt benne, de semmiképpen nem kell azt gondolni, hogy itt valamiféle olyasfajta környezetkárosítás, vagy olyasfajta természetrombolás következett be, vagy következik be, amire ezek a bejegyzések következtetni engednek. Az, hogyha a szerződés nem úgy teljesedik be, mint ahogy az le van írva, nyilvánvalóan nem a képviselőtestület döntésének a hibája. Szerződést be kell tartani, nyilván be kell tartatni, ha valaki nem tartja be, annak vannak következményei.
0: A Tisza párt egyik balassagyarmati aktivistája a várost elkerülő út továbbépítését szorgalmazza, ami ellen korábban környezetvédők léptek fel. Bojtos István, aki egyben a Szövetség, a Balassagyarmatiakért Egyesület önkormányzati képviselője is, egy internetes fórumon osztotta meg a 2016-ban készült TEF keleti szakaszának grafikáját. Internetes bejegyzésében azt írta, a tervezett nyomvonal járható és mindenkinek megfelelő lenne. A Tiszás aktivista ötlete alapján a Felsőmalom és a Bíró János utcák közelében épülhetne meg az új szakasz, amely a szociális otthon keleti határa mellett csatlakozna a 22-es úthoz. A tervet környezetvédők vitatták az út megépítését ellenezve. Bojtos István korábban azt is leírta, hogy tudomása van az érintett terület természetvédelmi besorolásáról, azonban ennek ellenére is meg akarja építetni az utat a Tisza párti aktivista. Költségvetési csalásban lehet érintett az egyik Váci Sportegyesület. Súlyos visszaéléseket tárt fel az állami számvevőszék a Váci Városi Labdarúgó Sportegyesület gazdálkodásában. A sportfejlesztési támogatásokat vélelmezésük szerint nem a kijelölt célokra fordították. A pénz meglétét feltehetően meghamisított banki dokumentumokkal igazolták a hatóságoknál. A jelentés szerint a 2022-es és 2023-as pénzügyi beszámolók, melyeken Iványi Károly képviseli a klubot, nem tükrözték a valóságot, emiatt jelentős mérték összesen több mint 270 millió forintot érintő költségvetési csalás gyanúja merült fel. Az ellenőrző szerv a bűncselekmények gyanúja miatt megtette a szükséges lépéseket az illetékes hatóságoknál. Átalakítanák a vasutat kerékpár úttá, és turisztikai attrakciókat szerveznének, amely a térség gazdasági erősödését adhatná. Erről írnak a Széchenyi Kör nevű Facebook csoport tagjai. A diskurzust egy külföldi minta adta, amelyről a Telex nevű internetes újság számolt be. A példa szerint egy régi vasútvonal felszámolásával hoztak létre új kerékpárutat Németország, Belgium és Luxemburg határvidékén. A Széchenyiek szerint a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti megszűnt vasútvonalon ugyanezt kellene létrehozni. A vonal kapcsán friss hír, hogy a Tisza kormány nem tervezi újraindítani a személyszállítást. A Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által bemutatott terv nem tartalmazza a nyugat-nógrádi vasutak fejlesztését sem. A civilek ezt követően javasolták a turisztikai célú újrahasznosítását, vagyis a sínek felszedését és bringaút kialakítását. Ismét ott lesz az NB1B-s férfi kézilabda bajnokságban a Salgótarján csapata. Megjelent a bajnokság résztvevőit bemutató tabella, amely szerint a nem sokára induló szezonban 15 klub küzd a bajnoki címért. Nógrádból egyetlen csapat lesz az NB1B-ben, a Csépe Salgótarján.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Megérkezett az enyhülés, bár ma is igazi nyári nap lesz, de már csak 34 fokos csúccsal. Késő délután beborulhat az ég több helyen is, és gyors zápor frissítheti fel a levegőt. Ugyanekkor néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
0: Újra jár a Kompa-Dunán Nagymaros és Visegrád között, miután a folyam medrét kimélyítették. A Rév legfeljebb 3,5 tonnás járműveket szállít. Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Csörögön és Vácrátóton, valamint a 2-es úton Szendehelynél.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most Megspace. Vissza az időben.
6: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok! Itt vagyunk, elmúlt 6 óra 7 perccel, úgyhogy nekiindulunk ennek a pénteknek. Ugye tegnap már Nórival mondtuk azt, hogy már felüdülünk lassacskán, hát reméljük, hogy ez a mai nap ez már erről fog szólni. A Megafon mikrofonjánál Olicek Ádámot halljátok. Karva Sanyi is itt van, Sanyikám, jó reggelt neked is.
7: Jó reggelt kívánok, sziasztok, befutottam, így van.
6: Jól van.
7: Augusztus 7-ét írunk a mai napon, és ma is van egy csomó névnapos, például az Ibolyák Áfra, aztán Afrodité Ajandok, Albert, Csepke, Cseperke, Donatella, Kajetán, aztán Sixtus és Kötöny, valamint Vénusz. Ők az ünnepeltek, hát sok boldogságot nekik, na meg persze a születésnaposoknak is. Remélem jól vagytok, remélem sikerült egy picit pihenni, remélem mindenki jól érzi magát ebben a borzasztó, tikkasztó hőségben. Kitartás.
6: Hát ma már. Igen, ma már.
7: Igen, így talán egy picit jobb lesz, és akkor az a baj, hogy jövő héten újra kezdődik minden előre.
6: Hát talán ennyire brutálisan nem, de hát na, egy kicsit szusszanjunk, így van. Viszont vannak itt a témát érintően még lecsapódások, amivel hát mindenképpen fogunk foglalkozni a mai nap folyamán. Ugye az elmúlt napokban, nem volt egy Sanyika, beszélgettünk itt vízmegtartásról, vízőrzőkről, mindenről, ami nyilván itt jött a helyzet kapcsán, és azért itt egy nagyon érdekes témafelvetés is jött még, amit ugye az ember mindenhonnan lát, hall, olvas, tényleg balról is, jobbról is, fentről is, lentről is, hogy ez a locsolásnak a témaköre, ugye, hogy hát akkor sporoljunk a vízzel, ne most mossuk le az autókat, stb., meg hogy medencét ne töltsük föl, de hát könyörgöm, azért ültetek a kertbe egy fát, azért azt locsolom, ugye? Tehát, hogy...
7: Nem,
6: hogy,
7: nem vagyok kiszáradni.
6: Hát nyilvánvalóan nem, és hogyha mondjuk a városban és az elmúlt 5 évben mondjuk itt veszünk balasolyamatot, ültettünk mondjuk 200 fát, akkor ez az locsolom. Tehát, hogy iszonyatos mennyiségű pénzről van szó, és hogyha most nem locsolom, akkor a gyereknek a feje fölött mondjuk 5 év múlva a játszótéren nem lesz árnyék. Tehát, hogy itt mentek a prók, a kontrák, viszont ebből kiindulva aztán Szokolya felé vesszük majd az irányt, mert hogy pár nappal ezelőtt egy eléggé komoly összefogásra hívta fel a figyelmet az önkormányzat, ugyanis van egy gyönyörű szép, hát fája, lehet azt mondani, igen, egy ilyen szimbóluma Szokolyának, és hát arra hívták fel a figyelmet, hogy hát most is, meg a következő napokban is a jó öreg hársfát folyamatosan locsolják a lakosok. Tehát mentsük meg ezt a jó öreg idős és szép hársfát, úgyhogy ilyen locsolás összefogásra fogunk beszélgetni majd egyrészt. Német Népintér Csilla polgármester asszony lesz a vendégünk. Aztán pedig egy picit belemegyünk a becskei önkormányzat ügyes bajos dolgaiba, mert hogy itt eléggé feszült a hangulat Becskén. No. Ugye hetek óta itt a polgármester, illetve a roma nemzetiségi önkormányzatnak az elnöke csörtézik, mégpedig itt különféle pénzek eltűnésével kapcsolatban. Ugye nekünk a hírekben azt mondta Agócs Pál, hogy most ugye a roma nemzetiségi önkormányzatnak az a baja, hogy Agócs Pál, tehát ő ellopta tőlük a pénzüket, viszont ő ezt cáfolja, mert nem is tudja ezt megtenni. Ugyanakkor az önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatnak az elnöke azt mondja, hogy ez nem igaz, mert tényleg eltűntek a pénzek, úgyhogy Olá Elemért várjuk majd a stúdióba, és mutat majd elvileg dolgokat, ami alapján azt lehet mondani, hogy hát igen, valóban ez történt, vagy azt lehet mondani, hogy nem, nem tudjuk, nem igazságot akarunk tenni, csak ugye mind a két fél természetesen megszólal itt a rádiónkban.
7: Így korrekt,
6: úgyhogy erről fogunk majd vele beszélgetni. A Gere Józsi fanoknak üzenjük, hogy Jön Józsi elvileg nem sokára itt van, és VBT is itt van, Norbika is jön, úgyhogy így indulunk neki. E hét utolsó startmenüjének, jó szórakozást kívánunk mindenkinek, az első megos lágerekkel indulunk is.

Hát most, hogy egy kicsikét a megoslágerek után, és egyébként a nagy hőkupola után egy picit úgy tűnik, hogy fel tudunk lazulni. Tényleg nem, hogy mondjam, direkt, de egy olyan nóta jött, és hozta be itt az én kis terén naptárom, ami azért egy picit átvitt értelemben az esővel foglalkozik, ugyanakkor annyira nem. Na mondom, hogy mi ez, 1942-ben vagyunk, amikor megszületik B.J. Thomas, akinek az egyik legismertebb, sőt legismertebb dala, az nem más, mint a Raindrops Keep Falling on My Head, úgyhogy belehallgatunk ebbe a nagyon cuki, nagyon jó pufa nótába, és jön egy-két érdekesség majd ezzel a dallal kapcsolatban.

Jaj, de jó kis nóta ez te. Nagyon bírom, nagyon bírom. És ugye western mozikat, filmeket szeretőknek ez ismerős lehet. A Dart Burt Bacharach zeneszerző és Hal Davey szövegíró írta az 1969-es Butch Cassidy és a Sundance Kölyök című western filmhez. Akinek ez megvan, akkor be is ugrik az, hogy Paul Newman kerékpározik Catherine Ross karakterével, és ugye érdekesség az, hogy abszolút nincsen a jelenetben eső, ugyanakkor ugye a dal az inkább a gondtalan életérzést szimbolizálja.

1970-ben 4 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100 listáját, Kanada és Norvégia sláger listájának is az élére felkerült. 1970-ben elnyerte a legjobb eredeti betétdalnak járó Oscar díjat, amit ugye Burt Bacharach és ugye Hal David egyik legnagyobb szakmai sikere volt. És hát kevesen tudják azt, hogy olyan érdekes a füleltek a nótában, hogy B.J. Thomas náthás volt a felvétel készítésekor. Ugyanakkor Bacharach annyira elégedett volt az ének hangérzelmességével, hogy nem várta meg, amíg az énekes megnyúgyul, hanem ezt a náthás felvételt tartotta meg, és gyakorlatilag ezzel vált sikeressé ez a kis összerakott nótácska. Eredetileg Ray Stevensnek is felajánlották, neki nem kellett, és Bob Dylan neve is felmerült, végül egyébként B.J. Thomas énekelte fel, és ezt szerintem nagyon jól tették, hogy ráesett a választásuk.

Úgyhogy tessék, tessék, mai napon BJ Thomas-t hallgatgatni, közösen énekelni vele, és reméljük, hogy országszerte és teljességünkben is jön majd az esőcske azért, és akkor kitartóan lesz Raindrops, és Keep Falling on My Head, és hogy milyen jó lesz nekünk, hogy egy picit föl tudunk itt. Szuszanni, na, jó van, megyünk tovább, mégpedig mindenféle rockos, bluesos, meg a slágerrel.

0: Nézzünk egy-két érdekességet augusztus 7-éhez kapcsolódóan. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, aki most tekert ránk 95.7, 91.9, és persze üdv a streamereknek is, megafonfm.hu. Na, és akkor van egy kis születésnaposunk, Sanyika, sőt,
1: jaj, de jó.
0: Többeket is találtam neked, jó, amiket itt szeretsz.
1: Köszönöm.
0: Egyrészt itt van Báthori Erzsébet, aki 1560-ban a mai napon megszületik. A teljes nevén Ecsedi Báthori Erzsébet. Ugye a történelmi tudomány ma már ilyen koncepciós vádként tekintett azokra, hogy hát olyan rémségeket, meg kegyetlenségeket tett annó, és ugye a történetek még mindig negatív színben tüntetik fel az ő alakját, és valószínűleg ugye birtokait akarták megszerezni, ez lehetett az ellene felhozott hamis vádak okait, nem tudom én, nem is tudom,
1: mert
0: szűzlányok vérében fürdött meg, ilyen vámpír, meg nem tudom, ilyenek voltak szegényre elakasztották, sőt, volt egy ilyen film is, csináltak belőle, nem is talán ilyen magyar, nem tudom, külföldi koprodukciót. Tehát, hogy valamilyen vámpíros, démonos dolgot hoztak vele összefüggésbe. Na mindegy. 1876-ban itt van Mata Hari, nem különösebben híres hölgyről van szó, az első világháborús táncosnő, kurtizán és kém, egy holland hölgyről van szó, és az ő élete is azért tartogatott meglepetéseket, meg hát azért igaz, s kevésbé igaz dolgokat, legendákat. 68 éves a mai napon Bruce Dickinson, az Iron Maiden frontembere, Isten értesse őt, olé, olé, olé. Aztán itt van Jimmy Jimbo Wells is, aki egy amerikai internetes vállalkozó, most, hogy éle még, vagy nem, azt már nem tudom, azért lehet őt fontosnak tartani, mert ugye Wikipédiának az alapítója.
1: Jaj, de jó, én nagyon sokat használom.
0: Nagyon óvatosan kezeld azért, mert rengeteg hülyeség van fönt. Tehát, hogy nyílt forráskód, bárki beírhat bármit, óvatosan azért várj, Sanyika. Jó?
1: Igen.
0: Na, és a végére még itt van Philippe Petit, francia kötéltáncos, aki acélkábelen átsétált az épülő világkereskedelmi központ ikertornyai között. Ő mai napon tette ezt meg 1974-ben. Hát azért ez se lehetett. Ez
1: semmi lehetett.
0: Semmi mutatvány, így van. Na, úgyhogy izgalmas volt a hetedikénk. Egy régi Nógrád előttünk, és megnézzük, hogy miről is van szó benne.
2: Megspace, Megspace, vissza az időben.
0: 1980 augusztusi a cikkünk, aki nem pont hetedikei, de most hirtelen az elsőjei Nógrád akadt elém, és a szemem is megakadt egyébként, egy olyan érdekes kis szösszeneten élőhal kapható. Ugye egy bolt van lefotózva, és az alatt az van írva, hogy néhány élő hal különlegességre hívja fel a vásárlók figyelmét, és aggódtanában a Pécskő úti húsbolt kilakatának rajzos reklámja. A szépség hiba csupán az, hogy az üzletben sem szárnyas, sem tarajos halat nem lehet kapni, sőt, január óta a közönséges pontyot, harcsát, keszeget vagy más egyéb kopolcsús jószágot sem. Mellesleg az üzletben élő baromfit sem árulnak, pont. Tehát, hogy egy pici éle volt ennek a cikknek, ugyanakkor nekem eszembe jutott az, hogy milyenek voltak, és ezt hozzuk le Balassagyarmatra most, annó városban a legendás a húsboltok, hentes üzletek, lehetett, ha jól emlékszem, még voltak olyanok, és egyébként lehetett Andyben, nem tudom, hogy egy kolbászt, egy ilyesmét, élőhal, az mostanában az egyik ilyen városi helyen boltban található. Úgyhogy a régi idők hentes üzletei és boltjai, erről beszélgetünk, és hát a Gere Józsi fanok, ahogy mondtuk, reggel is már örülhetnek, mert a Józsi itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt,
0: szervusztok! Na, akkor megyünk vissza az időbe, kérlek. Ahogy én kérdeztem tőled, azt tényleg itt akár az e-mailben, az egyetetés folyamán, hogy akkor milyen emlékek jönnek elő. Előjöttek, Józsi, ezek a dolgok?
3: Hát igen. Kisrác koromban eléggé, hogy is mondjam, szűkös volt a húsbolt ellátása a városban. Ilyen klasszikus nagy húsboltok nem voltak, kis üzletek voltak, ezek általában a korabeli államosított hentesboltok. Például Leiningen Károly utcán is volt egy. Amit a leghíresebb, az a pécsi féle húsüzlet volt, ami először ott volt, ahol körülbelül most a lottózó van, hogy lebontották azt a házsort.
0: Ó, nem is
3: emlékszem. Átköltözött a Tököli út sarkára, ahol most ilyen szemüveg ilyen üzlet van.
0: Igen.
3: És hát ők voltak talán azok először, akik azt a szolgáltatást bevezették, hogy lehetett főtt kolbászt kapni.
4: Na ez az, tehát hogy erre gondolok, hogy nekem még valami az én gyerekkoromban is rémlik, igen.
3: Így van, egyébként ezt a ma is kapható főző kolbászt, ezek minőségű valami volt a kínálatban, és akkor azt hiszem, hogy zsemlét meg mustárt
0: adtak hozzá
3: egy papírtártán, és ugye voltak ezek a, ezek itt a országban szabványosítva voltak ezek a söntéspultok, szóval úgy
0: értem, mire gondolsz,
3: szeszeldékben ilyen csővázas akármi volt, ilyen kétszintes. Ez volt egy darab, azt hiszem, a boltoska sarkába, és ugye jó hely volt, mert a piac ott volt, nagy volt a forgalom, akkor még ugye nagy szám volt a piac, mert nem voltak multik, nem volt semmi, mindent a piacon vásároltak az emberek, a hétfői heti piacról ne is beszéljünk, tehát pörgött a üzlet és fogyott a főtt kolbászt. Igazából a üzletben történt halálosítás az akkor jelent meg Jarmaton a 80-as évek végén, amikor átadták a húsáruházat. Ugye ez a mai napig is megvan.
0: Igen.
3: Szerintem a megyében ez az egyetlen hely, ahol még húsipari szakemberek dolgoznak. Tehát, hogyha azt mondják, hogy na itt van egy fél disznó, és tessék felbontani, hogy comb, lapocka, dagadó, oldalas, akkor ezt zokszó nélkül megteszik, meg aztán ilyen fél disznó méretben is kapják az árut, és hát itt van akvárium, ahol hát időszakonként van a hal. Nyilván, amikor a magyar halfogyasztás megugrik, ez úgy húsvét és karácsony környékén, és általában ilyen tavi ponty kapni, ha jól láttam én annak idején, de kezdetben például volt náluk busa hús is, ugye volt egy ilyen, náluk egy tájélegen hal volt a busa, és Bikalon egy hatalmas halgazdaságot csináltak, ahol busát tenyésztettek, és ezzel látták el az egész országot, de nem jött be, hogy a busa nem szerette a magyar nép, kitalálták a halburger nevű dolgot is, ami ilyen halhúsból készült, mert ez is vakvágásra futott. Lényeg az, hogy főtt kolbászt azt lehetett annak idején kapni, és a élőhal pedig, hát oldban itt jelent meg. Volt aztán egy vállalkozó, aki hát kb. Vagy 10 évig egy autóval, egy nagy tartály volt, azt hiszem, hogy egy Avia kis terautó volt fent a platón, és akkor abból állulta a halat, szintén járta a falvakat meg a piacot, de hát ez valahogy elhalt. Ugye közismert, hogy azért a magyar halfogyasztás hát nem világ
0: el. Igen, igen, azt sokszor beszéltük mi is itt, akár karácsony kapcsán, és hogy ez egy valóban így van. Még lehetne rajta valamit javítani. Igen. Jó, Józsi, köszi, folytatjuk nem sokára. Jó, köszönöm, hogy itt voltál. Mi pedig megyünk tovább a megoslágereket, hozzuk nektek, aztán pedig jönnek a hetes híreink, maradjatok velük. Jó!

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja, Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
7: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
5: Éld át ezt az igaz történetet.
8: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
5: A legenda mögött.
7: Az állagsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
9: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
5: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Valami nagy érkezik a mozikba.
12: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban. Elkészültünk.
13: Merélem készültünk fel.
11: Idén.
13: Futá!
12: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet.
11: Mancsőrjárat, a Dino film, csak a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
14: Hírek.
2: Emelkedik a bűncselekmények száma Rétság környékén. A korábbi évhez képest 50%-kal több ilyen eset történt 2025-ben, mondta Táncos Miklós, a rétsági rendőrkapitányság vezetője. A tavalyi évet értékelő beszámolójából kiemelte, ez az adat a vármegyén belül is kirívónak számít. Azonban életelleni bűncselekmény nem történt, a legtöbb regisztrált eset csalásokhoz kapcsolódik, illetve figyelemre méltó az internetes árurendelésből adódó problémák nagysága. Elmondta, gyarapszik azok arány, amik esetében nem a megrendelt árut szállítják ki, vagy egyáltalán nem is viszik ki azt. Az esetek jellemzően nem haladják meg a 100 000 forintos értékhatárt. Ugyancsak drámainak tekinthető a családon belüli erőszak emelkedő mértéke. A rendőrkapitány pontosan úgy fogalmazott, intenzív emelkedést mutat. A gyermekkorúak bántalmazása és az ellenük elkövetett szexuális erőszak, továbbá a kiskorúak egymás közötti erőszakos cselekményei Rétság környékén kiemelkedő számúak. A nyilvánosság előtt először hangzott el az is, hogy a rendőrség tavaly indult drogbűnözés elleni kiemelt akcióját, a Delta programot felfüggesztették. A Tisza párt egyik balassagyarmati aktivistája a várost elkerülő út továbbépítését szorgalmazza, ami ellen korábban környezetvédők léptek fel. Bojtos István, aki egyben a Szövetség, a Balassagyarmatiakért Egyesület önkormányzati képviselője is, egy internetes fórumon osztotta meg a 2016-ban készült TEV keleti szakaszának grafikáját. Internetes bejegyzésében azt írta, a tervezett nyomvonal járható és mindenkinek megfelelő lenne. A tiszás aktivista ötlete alapján a Felsőmalom és a Bíró János utcák közelében épülhetne meg az új szakasz, amely a szociális otthon keleti határa mellett csatlakozna a 22-es úthoz. A tervet környezetvédők vitatták, az út megépítését ellenezve. Bojtos István korábban azt is leírta, hogy tudomása van az érintett terület természetvédelmi besorolásáról, azonban ennek ellenére is meg akarja építetni az utat a Tisza párti aktivista. Átalakítanák a vasutat kerékpár úttá, és turisztikai attrakciókat szerveznének, amely a térség gazdasági erősödését adhatná, erről írnak a Széchenyi Kör nevű Facebook csoport tagjai. A diskurzust egy külföldi minta adta, amelyről a Telex nevű internetes újság számolt be. A példa szerint egy régi vasútvonal felszámolásával hoztak létre új kerékpárutat Németország, Belgium és Luxemburg határvidékén. A Széchenyiek szerint a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti megszűnt vasútvonalon ugyanezt kellene létrehozni. A vonal kapcsán friss hír, hogy a Tisza kormány nem tervezi újraindítani a személyszállítást. A Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által bemutatott terv nem tartalmazza a nyugat-nógrádi vasutak fejlesztését sem. A civilek ezt követően javasolták a turisztikai célú újrahasznosítását, vagyis a sínek felszedését és bringaút kialakítását. Mégis megtalálhatták a köztársasági elnököt, és már jövő kedden megválaszthatja az országgyűlés. Azonban előzetesen nem fog bemutatkozni, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az még egyelőre nem derült ki, hogy a Tisza párt kit javasol köztársasági elnöki posztra.
1: Időjárás.
2: Megérkezett az enyhülés, bár ma is igazi nyári nap lesz, de már csak 34 fokos csúccsal. Késő délután beborulhat az ég több helyen is, és gyors zápor frissítheti fel a levegőt. Ugyanekkor néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
2: Újra jár a Kompa Dunán Nagymaros és Visegrád között, miután a folyam medrét kimélyítették. A rév legfeljebb 3,5 tonnás járműveket szállít. Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Csörögön és Vácrátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü.
14: Start menü.
0: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
14: Nagyot szól.
15: A hetes híreket követően is nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Elmúlt tényleg itt a 7 óra, úgyhogy nekiindulunk az első témánknak itt a startmenüben, a Megafon mikrofonjánál. Oli, csak Ádámot halljátok, bírjátok ki a mai napot, aztán jön a megérdemelt pihenés. Vagyis hát nem, ugye, mert holnap dolgozunk, Sándorom, ugye? Elvileg holnap. Igen, tehát hogy mondták, hogy lemondják, hogy mégsem, vagy nehogy izéjten, kánikóra meg nem tudom, de hogy erre nem borintottak rá, úgyhogy elvileg holnapi nap még meló van. Hát ez van.
16: Így van, jó reggelt kívánok én is. Augusztus 7-e péntek van, de jó, ezt kimondani, hogy péntek van. Így van, a holnapi nap munkanap lesz, de jó lesz, mert majd 21-e, ami péntekre fog szintén esni, augusztus 21-e, ezáltal az ünnepből adódóan 4 napos hétvégénk lesz, úgyhogy az nagyon buli lesz. Ha valaki kivesz 3 napot, azon a héten, hétfőket, szerdát, akkor gyakorlatilag egy hetet otthon tud lenni.
15: Sokan csinálják majd így szerintem.
16: Na,
15: igen. Na, jó van, az első témák, hát indulunk kis, nem sokára Normika is érkezik, úgyhogy maradjatok velünk.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és hát Norbika is megérkezett. Jó reggel.
1: Szevasztok, szép reggelt.
0: Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Na, és ahogy ígértük egyébként, a Becskei történetről fogunk majd beszélni ebben az órában, ugyanis hát eléggé feszült most a hangulat ebben a Nógrád vármegyei kis településen, mert a hetek óta ugye a roma nemzetiségi önkormányzat pénzével kapcsolatos hetze utca van.
1: Ezt én is olvastam.
0: Igen, meg ugye erről a megaforrádust, tehát mi is beszámoltunk egy interjúban, mert hogy a polgármester ugye arról beszélt, hogy az új roma nemzetiségi önkormányzat vezetés ugye azt állítja, hogy ő ellopott a kisebbségi önkormányzattól pénzt. És ugye a polgármester azt mondja, Agócs Pál, hogy már a vád logikája is megkérdőjelezhető, mert hogy most, ahogy fogalmazott, most éppen pont az a bajuk nekik, hogy én elloptam a roma önkormányzat pénzét, amit nem tudom, hogy loptam el, mert egyszerűen törvény szerint én nem is vagyok jogosult hozzá. És azt állítja a polgármester, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása teljesen elkülönül az önkormányzatétól, tehát hogy ezeket a pénzügyi dolgokat nem is ő végzi. Uh-huh. Arról beszélt, hogy a kifizetésekhez ugye a roma önkormányzat elnökének plusz a jegyzőnek is alá kell írni a szükséges dokumentumokat, így neki sem a számlához, sem pedig a költségvetéshez nincs közvetlen hozzáférése. És arról is beszélt egyébként a polgármester, hogy 2024 októberében megválasztott új roma önkormányzati elnök hivatalba lépését követően indult el a buli, elkezdték fogalmazni, ez a csörte, és ugye azt mondta, hogy azóta folyamatosak a különböző jogi eljárásokra, meg fejlentésekre utaló nyilatkozatok, ugyanakkor szerinte ezekből eddig nem lett kézzelfogható eredmény. Arról is beszélt Agócs Pál, hogy ha valaki valóban bűncselekményt sejt, annak nem a nyilvánosságban kellene válaszkodni, hanem fejlentést kell tennie. És azt is mondta, hogy a roma önkormányzat elnöke a Tisza párt kommunikációjában is használt tisztító tűz kifejezéssel fenyegetőzik vele. És a polgármester ezt a politikai hangulatkeltésnek nevezte, és azt mondta, hogy nem tart a támadásoktól, úgyhogy ha valóban történt volna jogsértés, ezt ő mondja még továbbra is, annak már lennének következményei, és úgy fogalmazott, hogy én még mindig itt vagyok, ami azt jelenti, hogy valószínűleg valami jót csinálok, és ugye az ő állítása szerint a vele szemben megfogalmazott pénzügyi vádakat eddig semmilyen dokumentummal vagy bizonyítékkal nem támasztották alá, arról sem érkezett hivatalos tájékoztatás, hogy indult-e büntetőeljárás vagy hatósági vizsgálat. Itt tartunk most. Jó, és hát a következőkben akkor lesz egy vendégünk, még pedig ő nem más, mint Olá Lemér, a Becskei roma nemzetiségi önkormányzatnak az elnöke, tehát gyakorlatilag kettőjük között meg a csörte. Lemér hallotta a rádiós interjút is, a cikket is olvasta, megkeresett minket, és azt mondta, hogy akkor ő hoz doksikat, hoz papírokat, és akkor ennyitől kezdve szépen megcáfolja tételesen azt, amit egyébként a polgármester mond. Úgyhogy pár
2: tisztában lesz téve az ügy.
0: Elmondja az ő álláspontját, úgyhogy egy pár dal után jön Elemér, és akkor vele beszélgetünk erről az ügyről.

0: Vissza is tértünk, itt vagyunk, és Becskei a témán, kedves hallgatók, mégpedig ugye a becskei polgármester, illetve a becskei roma nemzetiségi önkormányzat, illetve annak elnökének a konfliktusáról kezdtünk el beszélgetni az előzőekben, pontosabban arról, hogy hát igen, mit nyilatkozott Agócs Pál a rádiónak, és mi az a csörte, ami gyakorlatilag most már 2024. október óta gyakorlatilag megy, mert hogy akkor választották Olá Elemért a nemzetiségi önkormányzatnak az elnökévé, és hát gyakorlatilag különféle pénzek el tűnéséről, lopásáról van szó.
1: Az lehet tudni, hogy mennyi pénz egyébként ez?
0: Egyébként, de mindjárt egyébként mindjárt megtudjuk, mert hogy az elnök úr az itt van a vonal, itt van mellettünk, és tehát ami a lényeg, hogy itt különféle eltűnt pénzekről van szó, és ugye azt mondta Agócs Pál, hogy hát neki ez semmi köze nincsen, ugyanakkor az elnök úr meg azt mondja, hogy ezt tételesen tudja bizonyítani, hogy hát ez egyébként meg így van, úgyhogy Olá Elemért.
2: Nyoma van.
0: Igen, úgyhogy Olá Elemért köszöntjük itt a műsorban. Jó reggelt, szia.
3: Jó reggelt kívánok, akkor szeretném.
1: Szép reggelt.
0: Na kezdjünk akkor neki, mert hogy rengeteg papírt hoztál, elnök úr. Honnan induljunk egyébként, mert hogy 2024 októberét mondja, hogy azóta, hogy mióta ott lettél, azóta indultak itt a konfliktusok.
3: Én szeretnék reagálni a 26.07, amit a polgármester tett itt.
0: Igen.
3: Először is szeretném helyreigazítani a cikket egyik lényeges állítását. A Becske Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem vádolta meg a Becske község polgármesterét lopással, amit bizonyítok is. A 24-ben jó magam lettem a Becske Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
0: Igen.
3: A Roma Önkormányzat a rendelkezésre álló dokumentumokat és a pénzügyi iratokat 2020 és 24 között időszakáról a 24-ben megküldve a NAV Nógrád vármegyei bűnügyi igazgatóságnak. A hatóság benyújtott dokumentumok alapján a nyomozás rendelt el. Az azt jelenti, hogy én mikor megnyertem, a októberben léptem hatályban,
0: igen,
3: én először nem a NAV-hoz fordultam, hanem a Nógrád megyei kormányhivatalhoz, mikor én átvettem az összes jegyzőkönyveket, számlákat.
0: Tehát amikor te lettél az elnök, akkor te azt akartad, mondjuk az előző négy évnek a dolgait, lássa tisztán, hogy mi van, hogy van.
3: Így van. És én a nagy részét nem kaptam meg, 2020 és a 21-es időszakát nem kaptam meg. Valahol nem találták meg.
0: Aha, értem,
3: eltűntették.
1: Két évnyi adag, 2020 és 21 között
3: azt nem kaptam meg, igen, az anyagot. És akkor elmentem a kormányhivatalhoz, elvittem az összes papírjaimat, kértem időpontot, fogadtak is.
0: Igen.
3: Ez a doktor Kucsera Gábor, aki a kormányhivatalban felügyeli a kisebbségi önkormányzatát és a nagy önkormányzatát. Bevittem neki az összes jegyzőkönyveket, minden, és lefénymásolták, azt mondták, mert ugyanúgy éltem bele, hogy ezek a jegyzőkönyvek hamisak. Egy jegyzőnek a írása sehol nem szerepel, és sok helyen hiányos a aláírások, hogy vizsgálják felül, hogy mi történt a kisebbség pénzével. Ők lefémásolták nekem az összes anyagomat, és azt mondták, hogy utána fognak nézni, és fogják vizsgálni.
0: Okay.
3: Azóta eltelt 2 év, és azóta se történt semmi. Nem történt semmi.
0: Tehát akkor nem tudod azt még mindig most elnökként, hogy abban az időszakban gyakorlatilag mi minden nem történt gyakorlatilag a pénzzel.
3: Így ugye? Van.
0: Tehát akkor nincsenek se papírok normálisan, se semmi.
3: Nekem utána jártam, ez a kormányhivatal.
0: Igen.
3: Nem tett érte semmit. Szóval több alkalommal írtunk levelet a kormányhivatalban, több helyre írtunk levelet, hogy legyen szívesek, vizsgálják felül nekünk ezeket a 2020-tól 24-ig, hogy mi történt a kisebbség pénzével. És sajnos mindenhonnan lesöpörtek. Mindenhonnan.
2: Tehát nincs egy ilyen határidő, hogy x90 nap, 30
3: de
2: nap.
3: De kaptunk kis válaszokat, hogy sajnos minden rendben van, minden rendben történt. Minden ilyeneket kaptunk, pedig hát nem igazság, nincs igazság. Ezt tudom bizonyítani.
0: Oké, akkor beszéljünk tényleg erről, mert hogy ő azt mondta, hogy ugye a Róma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása teljesen elkülönül az önkormányzatitól, és ugye azt mondja, hogy tehát az, a Róma Önkormányzat elnökének és a jegyzőnek is alá kell írni a szükséges dokumentumokat, tehát ő, mint polgármester, nem tud hozzányúlni a pénzhez. Ugyanakkor ez akkor nem igaz?
3: Ez mondod? Nem igaz, na? Mert én bent voltam a Gyarmati OTP bankban, igen, ott, ahol a nagy önkormányzat bankszámlája van, és a kisebbség bankszámlája van. És én ott kikértem 2019-től egészen 24-ig a bankszámlákat.
0: Igen.
3: Ott, ahol nem szerepel senki, sajnos a Gócs Pál szedi ki a pénzeket. És ez bizonyíték, itt van nálam a bizonyítékok, meg be lehet menni a OTP-be, ki lehet kérni, hogy mindent a Agócs Pál szedte ki a pénzt. Uh-huh. És úgy szedi ki, hogy sem a kisebbség önkormányzatnak nem találtunk olyan jegyzőkönyvet, hogy ő gazdálkodhat a kisebbség pénzivel, mert én úgy tudom, mind elnökként, hogyha én a bankból ki szeretnék venni is összeget, ahhoz össze kell hívnom a kisebbség önkormányzat tagjait, meg kell szavaztatnom, mondjuk X összegnél, hogy ki szeretnék venni 250 ezer forintot, hogy ezt mire fogjuk költeni. Aha. Egy költségvetést is kell csinálnunk.
4: Világos.
3: Hogy mire fogjuk költeni. Ezekkel nem találkoztunk 4 éven keresztül. Nincsenek ilyen papír.
4: Világos.
3: Nincsenek. Akkor azt nem értem meg, hogy a polgármester úr miért vádaskodik olyannal, ami vádaskodik a kisebbséget, miért vádolja olyannal, amit ő követel.
0: Uh-huh, mert ő azt mondja, hogy akkor itt gyakorlatilag a kisebbségi önkormányzat susmusolta pénzzel, nem is pedig ő.
4: Tehát rátok fogja magyarul, hogy ami hiányzik, amit kerestek, azt ti rajtatok keresztül tűnt el, úgymond, és ti csak ráfogjátok, hogy ő lopta el.
3: Így van, nem fogjuk rá, most mondom.
4: Értem hogy... én, de ő ezt mondja.
3: Ő azt mondja, utána, amikor én elmentem a kormányhivatalhoz,
0: igen,
3: leadtam a papírokat. Azt ígérték, hogy utána fognak nézni, fogják vizsgálni. Sajnos nem vizsgálták ki. Utána én összeszedtem az összes papírjaimat, és a NAV nyomozó hatósághoz küldtem el, uh-huh, hogy vizsgálják fölül. Uh-huh. Rá, nem tudom, 2 vagy 3 hónap, vagy 4 hónap után a NAV nyomozó hatóságtól kaptam egy határozatot.
0: Igen.
3: Az azt jelenti, azt írták nekem, hogy átteszik a Balassagyalmati rendőrkapitányságra, mivel hogy ők nem vizsgálhatnak, uh-huh, ők nem nyomozó hatóság, hanem a Balassagyalmati rendőrkapitányságra adják át. Itt a Balassagyalmati rendőrkapitányság 1 évig ült rajta, sajnos nem hallgatott ki senki, csak engem egyedül, uh-huh, és 1 évig nem történt vele semmi. Utána átteszik a Récsági rendőrkapitányságra, 1 év után, úgyhogy nem történt semmi.
0: Igen.
3: Most 8 hónapja van a rendőrségen, a Récsági rendőrkapitányságon, és csak engem hallgatott ki, meg a volt elnököt, meg elnök helyettesét. Uh-huh. Szóval ott sem történt, meg azóta lassan 2 éve, és még mindig nem történik semmi. És én, amikor megteszem a NAV nyomozó hatóságra a feljelentésemet, én ismeretlen tettes ellen tettem föl, és nem neveztem meg senkit, még az önkormányzat elnökét sem neveztem meg. Én ismeretlen tettes ellen tettem feljelentést, hogy nyomozzák ki. Akkor azt nem értem meg, hogy a polgármester honnét veszi azt, hogy mink őt

0: A tény az egy nagyon érdekes dolog, hogy maga a pénz, mint olyan, amiről szól ez az egész dolog, amire ez az egész vádakozás
1: alapszik. Millió forint?
0: Ez most hol áll? Maga a pénzügyi történet hogy áll egyébként? Akár hivatalosan, akár félhivatalosan?
2: Hát itt az a baj, hogy a 2 millió 600 ezer forint 2020-tól egészen 24-ig el lett költve a pénz, és úgy költötték el, hogy semmi határozat nincsen, nincsen jegyzőkönyv, nincsen költségvetés, hogy mire költik el a pénzt. Itt jön ide a OTP banktól, hogy kikérjük a 2019-től egészen 24-ig a bankszámlákat.
1: Igen.
2: És a bankszámlákon senki más nem viszi ki a pénzt. Egyszer vett ki Serpőző Karolina, az a jegyzőkönyv vezető becskén, és utána kiveszi a polgármester, folyamatosan éveken keresztül ő gazdálkodik a kisebbség pénzével. És amit kaptam én számlákat a hivatalban, sajnos az sem igaz, mert nincsenek aláírva, nincsen hitelesítve, és ilyenre költi a polgármester a pénzt, hogy tűzijáték 250 ezer forint, akkor ömlesztett mosószer óvodában 140 ezeré, amit mi tudjuk, mint kisebbségi elnökként is tudom, hogy az óvodában ömlesztett mosószert nem is fogadnak el. Mert a kő nem engedné, mert az egészségtelen.
1: Elemér, de akkor várján, most akkor azt, hogy te ismeretlen tettesen lettek a feljelentés, és látod azt, hogy akkor gyakorlatilag ezt a pénzt, ezt a te állításod szerint Agócs Pál polgármester veszi ki, akkor miért nem a polgármester jelentettétek fel kapásból?
2: Mert akkor még nem tudtuk,
1: hogy akkor kiveszi ki a pénzt.
2: Kiszedi ki a pénzt. Aha. Azért mentünk be a OTP-be,
0: hogy ezt pontosítjuk,
2: hogy akkor most kiszedte ki a pénzt. Na, itt kaptuk meg a banki számlákat.
1: Igen.
2: 2019-től egész 24-ig is sajnos csak a polgármester kezeli a kisebbség pénzét. Itt azt állítja a nektek,
1: igen,
2: hogy ő nem nyúlhat hozzá a pénzhez, mert az külön jegyzőkönyv, aláírás kell hozzá, jegyző kell hozzá, stb. Akkor kérdezem én, hogy szedte ki a pénzt?
0: Igen. És egyébként ezeknek a pénzeknek a hiánya látszik a Róma önkormányzat, hogy mondjam, ügyvitelében, dolgaiban, igényeiben, kéréseiben, negatívként?
2: Igen, én azt szeretném mondani, hogy 2020-tól egészen 24-ig eltűnik a kisebbség pénze a bankszámláról, és a kisebbség, a becskei kisebbség népe semmit nem kapott belőle, amit a kisebbség önkormányzat kap támogatásokat, azt el kell költenem úgy, hogy a kisebbség családok...
1: Tehát nem a rumák kapták meg, hanem meg mondjuk tűzijátékre, ahogy te mondod, vagy nem tudom, mosószerre.
2: Mindenre elköltöm.
0: De ti nem láttátok
2: csak
0: ezeket,
2: nem,
0: a saját igényeitekben nem jelentek
2: meg. Nem jelent meg semmi.
1: Oké, Elemér, még nagyjából másfél perc nyugodt, akkor hogyan tovább, elnök úr? Tehát ugye most akkor gyakorlatilag van egy ismeretlen tettes elleni feljelentés, ami most pattog a rétsági rendőrkapitányságon. Várjátok, hogy mi lesz, vagy hogy egyébként a polgármesterrel ti tudtok valamit, egyáltalán beszéltek, közös nevező valami, tehát hogy mi az akkor ennek a kifolyása, hogy látod?
2: Én megmondom őszintén, én több alkalommal tartottam ülést és közmeghallgatást, minden ülésre meg szerettem volna hívni a polgármestert, meg is hívtuk őt, és a közmeghallgatás egy helyre se jött el, én minden ülésen ott vagyok a nagy önkormányzat ülésén. Ő nem jött el, mert valahol én szerintem érzi, hogy valahol hibázik, de még azt nem értem az egészben, hogy ő hogy állítja azt, hogy ő föl van jelent, vagyis föl van jelent, mert név szerint nem igaz. Igen. Ez nem pedig a valóságot. Még ismeretlen tettes ellen tettük a feljelentést. Akkor ő hogy veszi magára ez? Akkor valami nem tiszta itt.
0: Hát igen, ez igen, tehát alapvetően nyugodtan föltehetni a kezét, hiszen a sok ismeretlen között ő is magát hát, abban tisztelhetné.
1: Elmondás alatt, hogy a bankszámlaszám, vagy a bank
0: az már egy plusz adat ehhez képest.
1: Jó, elnök úr, figyelünk rátok, jó, úgyhogy csak már lejárt az időnk, meghallgatom akkor téged is, annyi, hogyha bármifajta fejlemény van, az ilyet illetően, lehet, hogy erre egyébként erre a beszélgetésre mond, Agócs Pál is fog reagálni, nyilván igen. Akkor megint őt is meghallgatjuk, tehát hogy akkor

0: tovább ezt a témát. Tehát arra kérünk, hogy bármilyen előrelépés van az ügyben, akkor jelez nekünk, kérlek, elnök úr, jó. És akkor beszélünk majd erről a továbbiakban
1: jó.
0: is. Jó? Akár jó, jó. így, vagy akár telefonon fölhívunk, hogyha vannak friss dolgok, és akkor itt a reggeli műsorban, vagy a hírekben, akkor ezt nyomon követjük. Jó?
1: Jó, rendben.
0: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Mi szépen. Pedig megyünk tovább majd a megaslágerekkel és a hírekkel.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Emelkedik a bűncselekmények száma Rétság környékén. A korábbi évhez képest 50%-kal több ilyen eset történt 2025-ben, mondta Táncos Miklós, a rétsági rendőrkapitányság vezetője. A tavalyi évet értékelő beszámolójából kiemelte, ez az adat a vármegyén belül is kirívónak számít. Azonban életelleni bűncselekmény nem történt, a legtöbb regisztrált eset csalásokhoz kapcsolódik, illetve figyelemre méltó az internetes árurendelésből adódó problémák nagysága. Elmondta, gyarapszik azok aránya, amik esetében nem a megrendelt árut szállítják ki, vagy egyáltalán nem is viszik ki azt. Az esetek jellemzően nem haladják meg a 100 000 forintos értékhatárt. Ugyancsak drámainak tekinthető a családon belüli erőszak emelkedő mértéke. A rendőrkapitány pontosan úgy fogalmazott, intenzív emelkedést mutat. A gyermekkorúak bántalmazása és az ellenük elkövetett szexuális erőszak, továbbá a kiskorúak egymás közötti erőszakos cselekményei Rétság környékén kiemelkedő számúak. A nyilvánosság előtt először hangzott el az is, hogy a rendőrség tavaly indult drogbűnözés elleni kiemelt akcióját, a Delta programot felfüggesztették. A Tisza párt egyik balassagyarmati aktivistája a várost elkerülő út továbbépítését szorgalmazza, ami ellen korábban környezetvédők léptek fel. Bojtos István, aki egyben a szövetség, a Balassagyarmatiakért Egyesület önkormányzati képviselője is, egy internetes fórumon osztotta meg a 2016-ban készült TEF keleti szakaszának grafikáját. Internetes bejegyzésében azt írta, a tervezett nyomvonal járható és mindenkinek megfelelő lenne. A tiszás aktivista ötlete alapján a Felsőmalom és a Bíró János utcák közelében épülhetne meg az új szakasz, amely a szociális otthon keleti határa mellett csatlakozna a 22-es úthoz. A tervet környezetvédők vitatták, az út megépítését ellenezve. Bojtos István korábban azt is leírta, hogy tudomása van az érintett terület természetvédelmi besorolásáról, azonban ennek ellenére is meg akarja építetni az utat a Tisza párti aktivista. Átalakítanák a vasutat kerékpár úttá, és turisztikai attrakciókat szerveznének, amely a térség gazdasági erősödését adhatná. Erről írnak a Széchenyi Kör nevű Facebook csoport tagjai. A diskurzust egy külföldi minta adta, amelyről a Telex nevű internetes újság számolt be. A példa szerint egy régi vasútvonal felszámolásával hoztak létre új kerékpárutat Németország, Belgium és Luxemburg határvidékén. A Széchenyiek szerint a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti megszűnt vasútvonalon ugyanezt kellene létrehozni. A vonal kapcsán friss hír, hogy a Tisza kormány nem tervezi újraindítani a személyszállítást. A Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által bemutatott terv nem tartalmazza a nyugat-nógrádi vasutak fejlesztését sem. A civilek ezt követően javasolták a turisztikai célú újrahasznosítását, vagyis a sínek felszedését és bringaút kialakítását. Mégis megtalálhatták a köztársasági elnököt, és már jövő kedden megválaszthatja az országgyűlés. Azonban előzetesen nem fog bemutatkozni, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az még egyelőre nem derült ki, hogy a Tisza párt kit javasol köztársasági elnöki posztra.
2: Időjárás.
4: Megérkezett az enyhülés, bár ma is igazi nyári nap lesz, de már csak 34 fokos csúccsal. Késő délután beborulhat az ég több helyen is, és gyors zápor frissítheti fel a levegőt. Ugyanekkor néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
3: Közlekedés.
4: Újra jár a Kompa-Dunán Nagymaros és Visegrád között, miután a folyam medrét kimélyítették. A Rév legfeljebb 3,5 tonnás járműveket szállít. Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Csörögön és Vácrátóton, valamint a 2-es úton Szendehelynél.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Hát itt is vagyunk.
1: Helyzet van?
0: Helyzet van, úgy tűnik, láttátok, gyerekek? Na, úgyhogy ilyen is kell a reggeli műsorban, kész. Ennyi. Mert hogy Olá Elemér... Igen, Olá Elemér volt az előbb a vendégünk, a Becskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak az elnöke, és ugye az ő, illetve Agócs Pál polgármester közötti csörtéről, pénzeltüntetésről beszélgettünk, hozott ugye különféle bankszámlakivonatokat, mi láttuk, tapasztaltuk, hogy mi van, hogy van, úgyhogy annyit tudunk csak mondani tényleg, hogy figyeljük az egészet. Nyilvánvalóan szerintem erre azért lehet, hogy majd akár így közvetlenül vagy közvetetten fog majd egyébként Agócs Pál is reagálni, hogyha meghallja, vagy hallja, hogy volt ilyen. Úgyhogy követjük az eseményeket, és figyeljük azt, hogy mi van, és hogy van.
2: Jaj, ez egy erős történet.
0: Úgy érzed? Mondom. Mert mik az érzéseid, Sanyi, mondd el.
2: Hát ez döbbenetes amúgy, tehát ami egy az, hogy ennyi időn keresztül tud húzódni.
1: Ez a pont nem vagyok meglepődve egyébként.
0: Mondjuk az én sem.
1: Miről beszélsz? Mi az, ami gyorsan szokott lezáródni?
0: Kb.
1: Hasonló kaliber.
0: Engem.
2: Jó, csak meg hogy ilyen pénzekről van szó, és akkor, hát ez nem tudom, tehát ez annyira...
1: Mondd, hogy nem szép, mondd, hogy ennyi,
2: ez nagyon, nagyon gáz, és akkor itt megy a adok-kapok, a vádaskodás, a mocskolódás, nem tudom.
1: Hát Sándor, csak éppen azt látom, hogy tökéletesen a megszokott mederben zajlanak a történetek, mint mindenhol máshol, semmi újat, se jobbat, és de rosszabbat sem látok az ügymenetben.
2: Hogy milyen lehet ez, ha egy pici kis faluban ilyen megtörténik, milyen lehet ez egy nagyváros?
1: Mintha nem láttál volna már erre vonatkozó példákat, ismétlem magam újfent.
0: Igen. Jó, ezért mondom, hogy ennél többet nem mondhatunk, vagy nem tudunk mondani már, mint az interjút követően, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a szegény becskei romák nem kapták meg a pénzt, mert hogy ugye ezt állítja Elemér. Tehát, hogy egyik felett, másik felett is meghallgattuk, hogy pörgött a történet.
2: Hát, jogunk sincs ítélkezni.
0: Igen, tehát, hogy álláspontot nem tudunk, és azt mondjuk, hogy jaj, szegénye, meg hogy tényleg akkor a mosóport ovinak vették, meg hogy tűzjátékra ment a pénz, de nem tudom én családok segítése helyett, mert ugye ezt Elemér állítja.
1: Igen, ezt nem tudjuk. Igen. Szerencsés helyzetben vagyunk. Nekünk nem is dolgunk ez, nekünk az a dolgunk, hogy igaziból tényleg, ahogy itt most Ádám is mondta, ugye Elemér elmondta a maga álláspontját, és ha van szerencsénk hozzá, akkor folytatásképpen
0: ugye
1: a polgármester úr is hozzáteszi a magáét, és nekünk ez egy nagyon szerencsés dolog. Hallgatók hallgatják, eldöntik, véleményt alkotnak, és az legvégén természetesen megérkezik majd a megfejtés.
0: Cserétel is táfoljuk azokat a kommenteket, hogy hát itt csak ilyen izék, pöppen-pöppen dolgokról foglalkozunk a reggelben, és hogy a kisember, a szegény ember dolgait azt nem szoktuk felkarolni. Gyerekek, megkeresett minket az Elemér, innentől kezdve ennyi a történet. Tehát, hogy bekopogott, bejött, és kapott a negyed órát, elmondta, hogy mi van. Tehát ez így történik. Ez így történik.
2: És ez is kapott, és akkor lettek róla azok az emberek is informálva, akik mondjuk nem tudják ilyen részletességgel a történetet.
0: Igen, na úgyhogy szerintem to be continued lesz. Jó?
1: Én is azt gondolom.
0: Girl, I'm about to have a panic attack. I did-

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
3: Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.

0: Lord. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
9: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
8: Éld át ezt az igaz történetet.
10: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
8: A legenda mögött.
9: Az állagsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
11: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
8: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Valami nagy érkezik a mozikba.
13: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
14: Erre készültünk fel!
12: Idén!
14: Futá!
13: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
14: Futá! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
12: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
15: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
16: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
15: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
16: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
15: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
17: Reklámot hallottak.
18: 8 óra van.
17: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Györfi Betta.
19: Hírek.
18: Túl nagy lett a füstje, és valaki túlfújta a lufit. Ezt mondta Rétság város jegyzője arra a lakossági felháborodásra, amely egy meglévő sporttelep melletti bozótos terület kitakarítása kapcsán keletkezett. A probléma forrása az A-hang nevű politikai szervezet akciója volt, amely közleménye szerint környezetkárosítást követel az önkormányzat engedélyével egy vállalkozó. Az ügy tisztázására szervezett lakossági fórumon az egyik önkormányzati képviselő Farga Dávid is hozzászólt, aki elmondta, hogy a város vezetése bozót írtásra szerzett. Azonban a megbízott vállalkozó hibázott és fákat is kivágott a kijelölt területen, a munkát leállították. A lakók képviseletében elhangzott, hogy nem az önkormányzatot akarják hibáztatni, hanem aggodalmukat fejezik ki a környezetvédelméért. Ennek ellenére a lakossági fórumon kiderült, többen is feljelentették az önkormányzatot, azonban a vizsgálatokat követően az illetékes hatóságok nem állapítottak meg felelősségi kérdést a témában. költségvetési csalásban lehet érintett az egyik Váci Sportegyesület. Súlyos visszaéléseket tárt fel az állami számvevőszék a Váci Városi Labdarúgó Sportegyesület gazdálkodásában. A sportfejlesztési támogatásokat vélelmezésük szerint nem a kijelölt célokra fordították. A pénz meglétét feltehetően meghamisított banki dokumentumokkal igazolták a hatóságoknál. A jelentés szerint a 2022-es és 2023-as pénzügyi beszámolók, melyeken Iványi Károly képviseli a klubot, nem tükrözték a valóságot, emiatt jelentős mértékű, összesen több mint 270 millió forintot érintő költségvetési csalás gyanúja merült fel. Az ellenőrző szerv a bűncselekmények gyanúja miatt megtette a szükséges lépéseket az illetékes hatóságoknál. Átalakítanák a vasutat kerékpár úttá, és turisztikai attrakciókat szerveznének, amely a térség gazdasági erősödését adhatná. Erről írnak a Széchenyi Kör nevű Facebook csoport tagjai. A diskurzust egy külföldi minta adta, amelyről a Telex nevű internetes újság számolt be. A példa szerint egy régi vasútvonal felszámolásával hoztak létre új kerékpárutat Németország, Belgium és Luxemburg határvidékén. A széchenyiek szerint a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti megszűnt vasútvonalon ugyanezt kellene létrehozni. A vonal kapcsán friss hír, hogy a Tisza kormány nem tervezi újraindítani a személyszállítást. A Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által bemutatott terv nem tartalmazza a nyugat-nógrádi vasutak fejlesztését sem. A civilek ezt követően javasolták a turisztikai célú újrahasznosítását, vagyis a sínek felszedését és bringaút kialakítását. Bár az elmúlt másfél évtizedben az uniós átlagot jóval meghaladó mértékben nőtt a gépkocsi ellátottság Magyarországon, a járműállomány folyamatosan öregszik. A Magyarországon közlekedő személyautók közel 3/4 10 évnél idősebb, miközben az 1000 lakosra jutó autók száma alapján hazánk továbbra is az Európai Unió sereghajtói közé tartozik. A KSH adatai szerint 2025 végén több mint 4.370.000 személyautó volt forgalomban Magyarországon, ami egy év alatt 111.000-rel 2,6%-kal bővült. A járműpark ugyanakkor tovább öregszik, az autók átlag életkora elérte a 16,5 évet, miközben az első alkalommal forgalomba helyezett járművek között a használtak aránya 46,2-ről 48,5%-ra emelkedett. Helikoptereket is bevetettek a szerbiai tűzoltók az országszerte tomboló erdő és bozott tüzek megfékezésére. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén pusztít, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. A szerbiai közszolgálati televízió beszámolója szerint a csaknem 10 nappal ezelőtt eloltott tűz a talajban izzó parázs és az erős szél miatt lobbant fel ismét. Kigyulladt a Száva Szent Demeter melletti regionális hulladéklerakó is, a helyszínen több tucat tűzoltó autó vonult ki. Szintén a hulladéklerakó ég a vajdasági Palánkán. Ez már a harmadik alkalom az utóbbi néhány hétben, hogy tűz ütött ki itt. Az előző alkalommal a tűzoltók több mint egy héten át küzdöttek a lángokkal.
17: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
17: Minden, ami klíma.
19: Időjárás.
18: Megérkezett az enyhülés, bár ma is igazi nyári nap lesz, de már csak 34 fokos csúccsal. Késő délután beborulhat az ég több helyen is, és gyors zápor frissítheti fel a levegőt. Ugyanekkor néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
17: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
20: Közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
17: Közlekedés.
18: Újra jár a Kompa-Dunán Nagymaros és Visegrád között, miután a folyam medrét kimélyítették. A Rév legfeljebb 3,5 tonnás járműveket szállít. Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Csörögön és Vácrátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
19: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
17: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
19: Megafon.
2: Nagyot szól.
21: A 8-as hírek után köszöntünk mindenkit, folytatjuk a startmenünket. Norbika, jó reggelt neked!
22: Szép reggelt, sziasztok!
21: Karvasonyi, jó reggelt neked!
23: Hello! Jó reggelt neked is, Olicsek Ádám, és persze minden hallgatónak.
21: Így van, és akkor Szokolya felé vesszük az irányt, mindjárt mondjuk, hogy miért, ugyanakkor a témánk az, hogy locsolás. Jó, tehát, hogy én ettől annyira kiborultam az elmúlt napokban, hogy ez valami hihetetlen.
23: Az ellenkezőjét hallottuk eddig, hogy sporoljunk a vízzel, ne mossunk autót, ne locsoljunk. Pont az ellenkezőjét hallottuk.
21: Igen, de tehát, hogy... Gyerekek, ki hogy tartotta ezt be? A Nóri, akivel beszéltem most, ugye aztán csak Nórinkkal, azt mondta, nagyjából ő betartotta, én mondtam az ilyen nézét, hogy akkor este eltöltsék telefon meg hasonlókat, én mondtam, hogy nem fogom. Amint úgy, hogy nincsen légkondim, tehát hogy nem azt, hogy direkt bekapcsolok valamit, hogy akkor ezért nyomjak pluszt a hálózatra, meg direkt locsolok minden szét, de hogy én nem viselkedtem máshogy ebben az élethelyzetben, mert hogy ne velem kis emberrel csesszenek ki, hanem azzal a 900 ezer vállalkozóval, vagy ez a 900 ezer vállalkozó pontosabban, de nem azt kicseszni, ők tanúsítsanak első körben valamifajta szolidaritást.
0: Annak van mérhető eredmény.
21: Igen, és ebből mondjuk 30-et ugye meg buksisimisták, hogy akkor de jó, hogy akkor vissza. Igen, és akkor én ne tegyem be este 8-kor a töltőre a telefon. Tehát nekem ez egy ilyen kettős
0: mérce,
21: hogy nem volt jó. Én mondtam, hogy...
0: Kapaszkodjatok meg, Ádám.
21: Na.
0: És mondjuk, te is valamiben. Olvastam egy ismerősömnek egy sztoriát. Azt hittem, hogy viccel, és azt hiszem, hogy aztán még most is azt hiszem, de szerintem mindegy, figyelj. Azt mondja, hogy ezt nem tudják, hogy az AI-nak pontosan milyen hogy szerepel a izébe, meg a víz, meg az energia, de ebben az időben fölösleges kérdéseket ne tegyünk fel az AI-nak, hogy takarékoskodjunk az energiával.
21: El is hiszem ezt.
0: Ezt elhiszed.
21: Én ezt simán.
0: Tehát az emberi hülyeség olyan mértékben határtalan, hogy elképesztő.
21: Igen, itt tartunk egyébként.
0: Igen,
21: én ezt elhiszem egyébként, hogy iszonyat energiákat, tehát én több tudományos cikket is néztem, hogy akkor mekkora parkok kellenek ahhoz, hogy az AI központok működjenek, de hogy...
0: Jó.
21: Igen, tehát... Okay. De ez is...
0: Okay. Ez a teteje hülyeségnek.
21: És ugye a locsolás... Tehát, hogy azt mondták, hogy akkor spóroljunk a vízzel.
0: Én spóroltam. Nekem ilyen egy köbméteres esővíztartályom van, én abból tartok, amíg tartok.
21: Igen, de nyilván és utána elfogy ez.
0: Akkor baj lesz.
21: Akkor amint otthon, akkor locsolni fogok, gyerekek. Tehát, hogy, és locsoltunk eddig is, mert nekem minden ismerősöm. Tehát, hogy amit én fát ültettem, tehát nem fogom hagyni kirohadni
0: azért. Mert utána még rosszabbat csinálsz a következő időszakban, nem lesz
21: ilyen,
0: fát.
21: Ez nonsens, ilyen nincs. Mert nekem
23: például... ez van, és bocsáss meg a klímával. Tudod, mindig mondják, hogy este 5 és 22 óra között ne használd a klímát. Megcsináltam, lekapcsoltam, de utána ment egész éjjel, mint az állat, érted?
21: Jó, ez megint más,
23: mert... vissza kellett neki hűtenie, tehát több energiát vett fel.
21: Itt most nem arra akarunk beszélni, a locsolásról, mert hogy nekem például olyan ismerős is van, ismerősöm is van, aki közvetlenül szakos, tehát hogy ő volt az, aki csoportáson volt, na, és társasház, és összejöttek megbeszélni azt, és a közös képviselő felé, hogy akkor ne locsolják kint, egy viszonyos komoly park van azért, egy abban a kis lakótelepi részen, meg van csinálva, hogy ne locsolják a fákat. És akkor mondta ott ő is, mint közvetlenül, meg ott a közös képviselő, hogy gyerekek, oké, a füvet nem locsoljuk, mert az ökötek így kihajt, azzal nincsen semmi.
0: Mindegy, persze.
21: De hogy az évelő virágoktól kezdve a facsemetéke keresztül mindent bele lett fetszelve x millió forint. És hogy ezt ne locsoljuk...
0: Akkor utána később árnyékot nem fog adni két évig.
21: Igen, tehát hogy ez nonsens, ilyen nincsen. Igen. És hogyha belegondoltak abba, hogyha ezt mondjuk városi szinten beszéljük meg, hogy mondjuk az elmúlt 3 évben, nem tudom én, alsó hangon mondjuk évente 200 fát telepített például a Balassagyarmat város önkormányzata. De ne locsoljad!
0: Menjen
23: hát tönkre. Meg hát ország
21: normálisak vagytok?
23: Ez volt a trend, hogy akkor ugye fákat telepítettek, hát akkor hogy marad életben, akkor mi lesz majd a gyerekeinkkel, okay, mi lesz az unokákkal?
21: Spórolni kell vele, rendben van, be kell osztani, oké, mert akkor itt már ciszternákból volt locsolás, stb. Balassagyarmaton, de mi az, hogy ne locsold a fákat, érted?
0: Azért az megvan, gyerekek, hogy ilyenféle intézkedések és erre való felhívás és ezzel való, úgy is mondjam, csak... hát úgy figyelem, mindezt nem azt mondom, hogy riogatás, de valamihez hasonló, ez mellett azért az ugye megvan, hogy 9-10 liter nyívóvízzel húzzuk le a
21: WC-t.
0: Akakit a
21: WC-t.
0: Az ugye megvan.
21: Tehát akkor, aki bejön reklamálni, hogy akkor miért locsolja a fát, nem tudom, olyan Dunakeszi önkormányzata, vagy nem tudom, micsoda, az aton akkor ne azzal húzza le a WC-t.
0: Tehát amiben... meghozzák az intézkedést, kírják ide-oda-amoda, hogy ne locsolj, mikor ezt meghozta, akkor elmegy először gyorsan, utána kezet most kb. 2-3 liter vízben, és illetve előtte elmegy szerencsés esetben a WC-re, és akkor akkor ezt a kettőt. És mindjárt megszabadult per koponya 13 liter víztől.
21: Igen.
0: Egyetlen egy ember.
21: Szerintem ilyen nincs. Ezért érdekes ez például, ami Vácon van, mert hogy ugye ott meg megtiltották azt, hogy a Váci Városfejlesztő Kft. Munkatársai ittassák a zöld felületeket. Tehát, hogy
0: azaz, égjen is ki minden.
21: Pormentesítés, karbantartás van, de hogy ott a közterületi fákat nem mentezhetik.
0: Így van.
21: De akkor ilyen nincsen.
0: Így van. És ha azt veszük, hogy a fa ugyanúgy élőlé, mint az ember, mert a zöldek azt mondják, akkor ez most kb. Olyan, mintha megvonnák az embertől a vizet.
21: És akkor elkezdem majd verni a blattot az apuka, hogy miért nincsen a gyerek feje fölött árnyék a játszótéren. Hát azért, mert hogy nem tudom én kell, 5 éve még valami megsarra, meg elindul, de nem locsoltuk most, de ezért nincsen fa.
0: Igen.
21: Tehát komolyan nem is értem ezt. Erre egyébként hasonlóan reagáltak a szokolyaiak, mert hogy ott egy komoly külön felhívás van, és ez a témánk egyébként most még pluszban, mert hogy egy ilyen közösségi felhívást dobtak ki a napokban, van egyfajta nagy közös kedvence a szokolyaiaknak, mégpedig egy hárs, ami ott van a település határában, és csak ott felhívták a figyelmet a lakosoknak, hogy akinek van kutya, de nem használja annak vizét, az jelentkezzen, hogy életben tudjuk tartani településünk jelképét, a jó öreg hársfát.
0: Azt szép.
21: Tehát, hogy...
0: Ezt tetszik, és így gondolkodnak róla.
21: Beszélgetünk erről mindjárt, mert hogy majd Németné Pintér Csilla, polgármester asszony, a vendégünk, úgyhogy locsolgatunk még egy darabig.

0: Tiszta és tértünk itt vagyunk, és igen, csörte a locsolás. Ugye? Ez. Látom egyébként Norbinak a szemében a tüzet.
1: Igen, lehet, igen, ezt is oltani kéne, lehet. Egyébként, igen, nekem meglehetősen sarkos véleményem van erről az egész történetről, és jó, lehet, akkor tessék megdugdosni érte, meg minden ilyesmi, de
0: engem is nyugodtan.
1: Itt azért elég komoly színházat látok, megmondom őszintén. Tehát itt én ezt mindenféleképpen túlzónak érzem. Értem, tudom, nem vagyok ellene semmilyen takarékoskodásnak, nem én vagyok sem. Az észszerű dolgoknak a bevezetésében annak érdekében, hogy át tudjanak vészelni területek, emberek, országok, trallala, trallara, lázuduló, nyavajás helyzeteket, természetesen. De például most a locsolás a témánk, a locsolásban nem tudok másképp tekinteni a minket körülvevő zöld területekre, növényekre, fákra, amikkel foglalkozunk, amik körülvesznek minket, amitől függ az oxigénünk, a levegőnk, az életünk, a minőségünk, a hangulatunk, mint hozzánk tartozókhoz. Nem akarok nagy populista vacak szövegekkel itten dumálni, de ezek a mi hozzátartozóink, és bármilyen furcsa, nekik meg ők vagyunk a hozzátartozóik, mert mi ránk vannak bízva.
0: Csak a most egy példa tényleg az, hogy mondjuk van 1000 fa letültetve mondjuk az elmúlt 5 évben. És hogy mindenki ne vágjuk ki a fákat,
1: akkor mindenki marhára
0: erdészkertész volt. Akkor ki lettek vágva a közutasok, kivágták.
1: Újra fogják ültelepíteni.
0: És akkor most meg azon ágrunk, hogy ne locsoljuk őket.
2: Persze, majd hátra kiszárad
1: érte. Semmi logika nincsen benne. Semmi logika nincsen benne, és túlmegy azon a ponton, amit nekem most az én jelenlegi értelmi helyzetemben, ami lehet, hogy sekély, meg tudnának magyarázni pusztán azokkal az indokokkal, amik mentén egyébként az ember olvasgatja itt-ott-amott, hogy miért kell ezt tenni.
0: Igen, és ugye mi is beszámoltunk a friss hír kvázi, ugye a Váci városfejlesztők, hogy mondtam az előbb, hogy nem öntöztetik a közterületi fákat.
1: Baj lesz, és akkor de nagyon az nagyon fog hiányozni a most kiégett, később helyrehozhatatlan károkat okozó, ezen az alapon helyrehozhatatlan károkat maga után hozó helyzet, az nagyon-nagyon fog majd fájni, akkor lehet
2: majd
1: jobban...
2: Jövőre meg ültetnek megint fákot.
1: Hogy hát lehet jobban fog fájni, igen, mint most esetleg, valahogy kihozni a locsolást.
0: De a szokaiak másképp gondolkodnak, mint mondjuk a váciak, hál' Istennek, bár ugye ők sem a közbűz hálózatról akarnak locsolni. Viszont elém jött a téma, és szerintem nagyon fontos, hogy foglalkozunk ezzel, mert hogy egyfajta szimbólumról is van szó. Azt írta az önkormányzat oldala, hogy már messziről látszik a fájdalma, csörögnek a száraz lehullott levelei a lábunk alatt, locsoljuk már jó ideje, de kevés neki. Kérjük, akinek van kutya, de nem használjanak vizét, jelentkezzen, hogy életben tudjuk tartani településünk jelképét, a jó öreg hársvát. Ez meg a másik oldal, gyerekek, hogy mondjuk nem tudom én, a váciaknál nem szabad ott locsolni, míg mondjuk a szokaiaknál pedig egy fának a megmentéséért hívnak össze egyfajta közösségi megmozdulás például. Úgyhogy beszélgetünk erről Németné Pintér Csilla polgármester asszonnyal, aki elvileg itt van a vonalban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, igen, itt vagyok.
0: Szuper, köszönjük sokan. Oké, hát talán kezdjük egy picit magával a fával, kedves Csilla, aki nem tudja azt, hogy ez a település határában hol van, milyennek a története, a megmentés tárgyával akkor egy picit foglalkozunk először, mert ahogy a posztból én is kiolvastam, az egy nagyon személyes kötődésű hangvételű bejegyzés volt, hogyha jól éreztem.
3: Igen, hát a szeretett hársványt így tudom emlegetni. Az az igazság, hogy ez több mint 100 éves fa. Pontosan a korát nem tudjuk, de akár 120-150 között is lehet. Az én édesapám 87 éves, és amikor ő gyerek volt, ez a fa már akkor is nagy volt. Ez nem közterületen van, tehát nem az önkormányzatok területén van, de mégis azt gondolom, hogy jó pár éve, én 14 óta vagyok polgármester, azóta kifejezetten nagy figyelmet fordítunk neki, de előtte is a település jelképe volt. De nem is szeretném ezt az egész helyzetet csak erre az egy hársfára, mert okay, ugye őbe látjuk rajta, hogy nagyon szomjazik, és hál' Istennek ez a felhívás azért sokakhoz eljutott. Megmondom őszintén, ma reggel én egy olyan üzenetet olvastam, amit meg is könnyeztem, mert egy 4-5 éve Szokolyán lakó hölgy a felhívásomra jutott először fel a hársfához, és azt mondta, hogy egyszerűen nem is érzi, hogy nem történt még vele, hogy ott oda felment volna, mert egy olyan csodálatos látvány tárolt elé, ugyanis ettől a hársfától látszik a Visegrádi vár, látszik Nagyhideghegy, látszik a Csóványok, és látszik a Naszály.
0: Wow.
3: Ez egy ez egy nagyon különleges helyes Szokolyának.
1: Aki ültette, de, tudta, hogy miért ülteti oda.
3: Igen. De hogy visszatérjek. Tehát én egyetértek itt az elején felhozottakkal. Tehát ne menjünk már szembe a világgal. Így is egy csomó esetben azt érzem, hogy szembe megyünk.
0: Igen.
3: De ezeket a fákat azért ültettük, hogy a mi egészségünk, a mi levegünk jobb legyen.
0: Meg a gyerekek ki az unokáké, pláne.
3: Ugye? Igen. Nálunk van egy életfa program is, ezt szerettem volna még ide kapcsolni.
0: Igen.
3: Ott a folyamatosan minden évben, az előző évben született gyermekek örömére elöltettünk a következő év őszén a gyerekekkel, szüleikkel életfákat, és ezt gondozzuk. Három utcánk megtelt már az életfákkal, na de ez nem azt jelenti, hogy akkor elültettük, és nincs vele dolgunk.
0: Persze.
3: Az én kollégáim minden reggel, mióta ez a hőség van, minden reggel az önkormányzat udvarából a kútból kinyerik a vizet. Ha ott elfogyott, akkor van egy másik ingatlan, az önkormány abból a kútból. Ma reggel éppen az iskola udvarán a kútból, és mondhatnám, tehát keressük azokat a kutakat, amit tudunk használni, mert ugye sajnos a kútból is kifogy a víz.
0: Igen.
3: De több köbmétert hordunk minden nap. Hordjuk most már a házfához is, hál' Istennek reggel hordjuk mi este a lakosság. Úgy tűnik, hogy azért kaptunk segítséget.
0: De jó.
3: Egyszer már az elmúlt években sajnos ez a szél megérintett bennünket, akkor is láttuk a hársán a fájdalmat, de ez az idei év, ez mindent felülmúl. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Facebooknak is van pozitív ereje, mert ebben azért összefogtunk, és hál' Istennek van előrelépés, és bízunk benne, hogy ezt a fa is meg fogja hálálni nekünk, és fennmarad azon kívül. Tehát szóval nem tudom én sem elfogadni azt, hogy spóroljunk, persze fogjuk vissza, én sem tusolok,
0: 6 órán keresztül,
1: persze,
0: na igen, persze.
3: Különben is gyorsan szoktam, de most akkor még annyit sem, meg akkor a fogmosásnál elzárom a vizet hamarabb, tehát hogy oda lehet figyelni, meg lehet, hogy akkor a füvet nem locsoljuk, de a növényeket kell locsolni.
0: Hogyne, ezt beszéltük, hogy igen, a gyepnek, a fűnek, ott az kihajt pipp-puff-paffa önegyesül, az a nincsen gond, de az évelők, a virágok, a bokrok, a fák, a csemeték meg pláne
3: lesznek. És akkor a felelős gazdálkodásról ne beszéljünk, mert ugye ezeket a fákat kemény pénzekért. Tehát egy-egy ilyen életfakrogram egy évben, attól tudok a gyerekek számát, hogy hány fát kell vennünk, de azért ezek ilyen 500 ezer, 1 milliós forint közötti tételek, amit rátöltünk. Hát ezeket nem lehet, hogy most akkor hagyjuk, és akkor kidobtunk az elmúlt 12 évben, mondjuk azt mondom, hogy
1: hiába volt érte a munka.
0: Igen.
3: 8 millió forintot fára, nem beszélve ennek az értékétől, vagy értékéről, amit ugye mondjuk azt gondolom, hogy a szülők, a gyerekek tekintetében milyen, hogy néz azt, hogy elültettük a gyermek fáját,
1: az hagytuk kiszáradni.
3: Ja. És hagytuk kiszáradni.
0: Hú, ezt bele sem gondolom, ez mennyire gáz lenne.
1: Ez konkrétan
0: igen,
1: bűn.
0: Ez nagyon gáz, tényleg.
1: Ez konkrétan bűn.
3: És az élet azért azt hozza, hogy sajnos a klíma helyzet oly mértékben változott, amit 2015-16-ban elültettünk díszcsepp lesz, azokat cserélnünk kell kőrisre, mert nem bírják ezt a klíma.
0: Igen.
3: Viszont és már az elmúlt 4 évben szembesültünk azzal, hogy pótolni kellett a korábban ültetett fákat, mert kiszáradtak, vagy valamilyen kártevő, ami így a hőmérséklet változás miatt könnyebben kialakulhatott.
0: Igen.
3: Van feladatunk bőven.
0: Szerintem is, és akkor gyakorlatilag nem azt mondjuk tényleg visel, mert itt ment a csört az előbb, csak azt nem hallott a polgármester asszony, hogy itt tényleg locsolunk a világból, de észre gondolkoznunk már ezekről a dolgokról, tehát hogy ilyen nincs.
3: Hogy... Abszolút, és itt ugyanez az energiamegtakarítás is, tehát mondjuk egy 80 éves néninek nem fogom azt mondani, hogy kapcsolja le a klímát, hiszen neki így tud életben maradni, hogy olyan hőmérséklete van.
0: Persze.
3: Ha neki most erre van szüksége, akkor kapcsolja le, bocsánat, az a, aki olyan
1: felnagy.
3: Hát igen, meg akkor igen, én azt gondolom, hogy ilyenkor azért el kell gondolkodni azon is, hogy bizony szükség van-e koncertekre, szükség van-e olyan dolgokra, ami nem létszükséglet.
0: Tudjátok, hogy érzem, nyugodt. Bocsánat, hogy érzem magam most ebben? Most csak letegeztem a polgármester azt mondta is, hogy
3: nyugodtan.
0: Hogy olyan ez a szitu, nem úgy látjátok, mint amikor a Covid volt. Nem polgármester azt mondta, tehát, hogy így ilyen húzom, vonom, akkor bemehet 200 fő, az már tömeg, igen. Ide nem behetsz be, akkor azt úgy csináld, de te ne úgy csináld, stb. Tehát, hogy teljesen olyan, mint amikor a Covid volt, hogy valahogy úgy hogy nincs megszabva az, hogy akkor mi van, hogy van, és mindenki persze, ellen.
3: Csak az más, mert azzal először is találkoztunk okay. Az életben.
0: Igen.
3: Azért az, hogy most zárosság van, az már előfordult.
1: Akkor ez így még rosszabb. Akkor még rosszabb a helyzet.
0: Igen.
3: És akkor most mondom azt, hogy ami a másik. Tehát, hogy ugye a patakunk, ami úgy szintén kiszáradt. Igen. Az a szerencsénk, hogy vannak olyan szakaszai, ahol olyan dús a növényzet, hogy meg tudott tartani ilyen tócsákat, tókákat. De eljutottunk oda, hogy bizonyos szakaszokon meg nincs, oda meg ugyanúgy visszük a vizet, hogy a domolykók ne pusztuljanak ki a patakba. De most nem is egy élőlény, elnézést kérek, vagy mondhatnám azt, hogy az állattartóink, akik itt körülöttünk, több állattartó telepünk van. Nincs vízük, mert az állattartó telepeken a források kiapadtak.
0: Nincs víz.
3: Kénytelenek vinni, de nem mondhatom nekik, hogy ne vigyetek, még a közhálózatról se, mert elnézést, állatok, ugyanolyan élőlények. Népszükség az, hogy vízhez jussanak.
0: Nekem még egy gyors záró gondolat, ami eszembe jutott, hogy én Frenyó Gábornál is voltam nem is olyan régen forgatni az országos televíziónak, ilyen locsolásos sztorival kapcsolatban, hogy volt polgármester a Szügyben, illetve hogy jött a helyi vízőrzők csapatának is.
3: Igen,
0: egyik alakít, és nem arra gondoltam, hanem arra, ugye, hogy úgy kezdte, hogy úgy mentünk, hogy mikor mentünk hozzá forgatni, akkor láttam azt, hogy volt kint egy kiszáradt tócsa, és abba öntött egy kis vizet, gyakorlatilag már akkor fecskék,

0: lakosságnak, hogy igenis gyűjtjük a csapadékvizet. Nincs mit locsoljunk a tartályból hetek óta. Hát bocsánat, gyűjtöttük, de kilocsoltuk.
1: Igen.
2: Elfogyott, én is így vagyok otthon.
0: Nincs utánpótlás, szóval, hogy sokba került, megvalósítottuk, ezt lehet kisebben, mi most egy hatalmas ZK-s pályázaton dolgoztunk másfél évet, reméljük sikere járunk, most a finishbe vagyunk, pont ott is a vízmegtartás. Ugye már az erdő a királyréti részről kezdődően egy elég összetett projekt, hát bizakodunk, megmondom őszintén, bőségesen van feladatunk, de reménykedünk, hogy azért ezek olyan lehetőségek lesznek, ami az időjárással harcolni úgy nem tudunk, mert ugye ezt az égiek adják nekünk, de megpróbáljuk felvenni a
1: alkalmazkodni.
0: Igen.
1: Oké, Csilla. Köszönjük, hogy tudtunk beszélni, tanulságos volt, és akkor sok sikert, kitartást. Köszönjük, hello.
2: Minden jót kívánunk.
0: Esőt várunk.
1: Esőt így van. Minden jót. Köszönjük szépen, hello. Jó. Tárgyaltuk szerintem ezt most itt ebben a keretben, úgyhogy esőt várunk, igen, továbbra is mindenhonnan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Túl nagy lett a füstje, és valaki túlfújta a lufit. Ezt mondta Récsák város jegyzője arra a lakossági felháborodásra, amely egy meglévő sporttelep melletti bozótos terület kitakarítása kapcsán keletkezett. A probléma forrása az A-hang nevű politikai szervezet akciója volt, amely közleménye szerint környezetkárosítást követel az önkormányzat engedélyével egy vállalkozó. Az ügy tisztázására szervezett lakossági fórumon az egyik önkormányzati képviselő Farga Dávid is hozzászólt, aki elmondta, hogy a város vezetése bozót írtásra szerződött. Azonban a megbízott vállalkozó hibázott és fákat is kivágott a kijelölt területen, a munkát leállították. A lakók képviseletében elhangzott, hogy nem az önkormányzatot akarják hibáztatni, hanem aggodalmukat fejezik ki a környezetvédelméért. Ennek ellenére a lakossági fórumon kiderült, többen is feljelentették az önkormányzatot, azonban a vizsgálatokat követően az illetékes hatóságok nem állapítottak meg felelősségi kérdést a témában. Költségvetési csalásban lehet érintett az egyik váci sportegyesület. Súlyos visszaéléseket tárt fel az állami számvevőszék a Váci Városi Labdarúgó Sportegyesület gazdálkodásában. A sportfejlesztési támogatásokat vélelmezésük szerint nem a kijelölt célokra fordították. A pénz meglétét feltehetően meghamisított banki dokumentumokkal igazolták a hatóságoknál. A jelentés szerint a 2022-es és 2023-as pénzügyi beszámolók, melyeken Iványi Károly képviseli a klubot, nem tükrözték a valóságot, emiatt jelentős mérték összesen több mint 270 millió forintot érintő költségvetési csalás gyanúja merült fel. Az ellenőrző szerv a bűncselekmények gyanúja miatt megtette a szükséges lépéseket az illetékes hatóságoknál. Átalakítanák a vasutat kerékpár úttá, és turisztikai attrakciókat szerveznének, amely a térség gazdasági erősödését adhatná. Erről írnak a Széchenyi Kör nevű Facebook csoport tagjai. A diskurzust egy külföldi minta adta, amelyről a Telex nevű internetes újság számolt be. A példa szerint egy régi vasútvonal felszámolásával hoztak létre új kerékpárutat Németország, Belgium és Luxemburg határvidékén. A széchenyiek szerint a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti megszűnt vasútvonalon ugyanezt kellene létrehozni. A vonal kapcsán friss hír, hogy a Tisza kormány nem tervezi újraindítani a személyszállítást. A Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által bemutatott terv nem tartalmazza a nyugat-nógrádi vasutak fejlesztését sem. A civilek ezt követően javasolták a turisztikai célú újrahasznosítását, vagyis a sínek felszedését és bringaút kialakítását. Bár az elmúlt másfél évtizedben az uniós átlagot jóval meghaladó mértékben nőtt a gépkocsi ellátottság Magyarországon, a járműállomány folyamatosan öregszik. A Magyarországon közlekedő személyautók közel 3/4 10 évnél idősebb, miközben az 1000 lakosra jutó autók száma alapján hazánk továbbra is az Európai Unió sereghajtói közé tartozik. A KSH adatai szerint 2025 végén több mint 4.370.000 személyautó volt forgalomban Magyarországon, ami egy év alatt 111.000-rel 2,6%-kal bővült. A járműpark ugyanakkor tovább öregszik, az autók átlag életkora elérte a 16,5 évet, miközben az első alkalommal forgalomba helyezett járművek között a használtak aránya 46,2%-ről 48,5%-ra emelkedett. Helikoptereket is bevetettek a szerbiai tűzoltók az országszerte tomboló erdő és bozott tüzek megfékezésére. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén pusztít, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. A szerbiai közszolgálati televízió beszámolója szerint a csaknem 10 nappal ezelőtt eloltott tűz a talajban izzó parázs és az erős szél miatt lobbant fel ismét.

0: Gyulladt a Száva-Szent Demeter melletti regionális hulladéklerakó is, a helyszíne több tucat tűzoltó autó vonult ki. Szintén a hulladéklerakó ég a vajdasági Palánkán. Ez már a harmadik alkalom az utóbbi néhány hétben, hogy tűz ütött ki itt. Az előző alkalommal a tűzoltók több mint egy héten át küzdöttek a lángokkal.
1: Időjárás.
0: Megérkezett az enyhülés, bár ma is igazi nyári nap lesz, de már csak 34 fokos csúccsal. Késő délután beborulhat az ég több helyen is, és gyors zápor frissítheti fel a levegőt. Ugyanekkor néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
0: Újra jár a Kompa-Dunán Nagymaros és Visegrád között, miután a folyam medrét kimélyítették. A rév legfeljebb 3,5 tonnás járműveket szállít. Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Csörögön és Vácrátóton, valamint a 2-es úton Szendehelynél.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Itt vagyunk még, locsolgatunk, jó rádiózást kívánunk, mindenkinek szavaztok. Na, hát igen, Németné Pintér Csilla, a Szokolya polgármester asszonya volt a vendégünk, akivel egy öreg hárs megmentésről beszélgettünk, és arról mondjuk ők a településen belül hogyan és miképpen viszonyulnak a locsolással kapcsolatban, és akkor nekem még egy dolog jutott eszembe, ami elmúlt napokban volt, hogy hát még talán Budapest meg a Karigeri is még azért föllázatott, hát gyerekek így azért hogy itt nem az, hanem az, hogy itt van víz Pesten. Tehát, hogy nem tudom én magát a rendszert, a 80-es években valami 2,5 millió emberre tervezték, most érnek mondjuk 1 millió 6-an, és hogy így van víz. Tehát, hogy nincs az, hogy nem locsolsz, mert mondta Karácsony Gergely, és hogy zöld felületeket locsolni kell, meg a tájépítés is mondta, nem tudom, valamelyik interjúban, hogy ilyen nincsen, gyerekek, hát ne véskedjetek már, és hogy itt azért ne szóljon már bele föntől, nem tudom, a kormány abban, hogy akkor mondjuk hogyan és miképpen gazdálkodjon Budapest a vízével, túlván azt, hogy van víz, és akkor figyelnek. Tehát, hogy érdekesek ezek a kilengések. Na, maradjunk annyiban. Én azt mondom, eszembe jutván az, hogy akkor itt tényleg volt, aki akár Balassagyarmat a helyszinten is ágált azért, mert mondjuk itt locsoltak, hogy akkor oldjátok meg, jó, hogy akkor mondjuk a mosogató gépnek a vizét
1: megtartani,
0: és akkor azzal öntsétek le a szart. Már bocs.
1: Igen.
0: Jó, és ezt így töltsétek fel a Facebookra.
1: Meg a kézmosónak a vizét megtartani.
0: Jó, tehát, hogy kezdjük innen mondjuk, és akkor, ha ez megvan...
1: És még mindig nagyon kevés a víz, akkor folytassuk az ilyen jellegű intézkedések sorát.
0: Igen, tehát, hogy gyerekek...
1: De addig támogassuk pályázattal, és meggyőződésem egyébként, hogy nem volna annyira borzalmasan nagy pénz a házi gépészetekből kiindulva.
0: Nem, én itt tudom mi!
1: Írjunk egy pályázatot ezekre az eszközökre, csináljunk bele egy országosat, mint annak idején a napelemes cucc volt.
0: Nem.
1: Akkor mi?
0: Pottyantós budi építő program.
2: Nagyon jó.
0: Gyerekek, visszajön a rock'n'roll, jó? Ezt pályázat. Unió. Hogy tudunk vizet spórolni? Ugye gyakorlatilag lemegy 9-10 liter víz
1: egy húzással,
0: izé, ha lehet, hogy valaki pisi után is, mindegy.
1: De nem lehet, a biztos.
0: Magyar falu program, és akkor pottyantós WC építési pályázat.
1: Városokban is.
0: Akár.
1: Emeletes házaknak.
0: Jó, nyilván ott nem! De ahol lehet, érted? De
1: egy lakótelepen.
0: Egy közösségi tér lehetne, tudod, így körbe, és akkor valami.
1: Mint a koncerteken a Toy-Toy.
0: Igen, valami olyasmi. Csak azért kultúráltabb.
1: Persze, beásottad, fixet.
0: Igen.
1: Hát hogyne, stabil, ami nem fújja a szél.
0: Talán elbeszélgetünk pont a VB-t, és keresünk egy régi takarékos üzéket, tudod, én naptárakat, amit Cicis nénik vannak rajta, tudod, ilyen üzé, nem tudom, jövő sütőenik ő, meg ezek, tudod, igen, retro, és akkor nem tudom, keresztrejtvény melléje.
1: Igen.
0: Tehát én ezt csinálnám, magyar falu program, pottyantos WC pályázat, és ilyentől kezdve tudunk spórolni a vízzel, mert hogy nem 10 liter vízzel nyomjatjuk le a kanálisba a dolgainkat, hanem akkor kimenjünk, és akkor potyika.
1: Igen, és utána meg ugye azonnal való elszállítását későbbiekben ugye a szippantós cégeknek, meg ilyesmi, ugye az egészet ugye a magyar mezőgazdaság mint olyan meg tudná nyerni szerintem.
0: De nem is kell, mert hogy ott az szépen ott
1: az az magát rendben rakja a közvetlen környezetét?
0: Persze, hát azt kitalálták a régiek.
1: Mondjuk ahhoz viszont locsolni kéne majd a közvetlen környezetét, hogy abból tudjon. Céget kell alapítani.
0: Alapítsunk gyorsan egy céget rá,
1: tudom,
0: hogy palotpottyantós.
1: 10-30-kor ez a cég meg lesz alapítva.
0: Palotpottyantó Kft. És akkor megnyerjük itt ezt a tender.
1: Addig nem megyek
0: jó,
1: haza.
0: Úgyhogy létszik tényleg egy zárszóként valahogy, hogy mondjam.
1: Gondolkozunk már normálisabban.
0: Igen, létszik.
1: Életszerűbben, jó?
0: Jók leszünk.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
6: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
4: Éld át ezt az igaz történetet.
7: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
4: A legenda mögött.
6: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
8: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
4: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
9: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Emelkedik a bűncselekmények száma Rétság környékén. A korábbi évhez képest 50%-kal több ilyen eset történt 2025-ben, mondta Táncos Miklós, a rétsági rendőrkapitányság vezetője. A tavalyi évet értékelő beszámolójából kiemelte, ez az adat a vármegyén belül is kirívónak számít. Azonban életelleni bűncselekmény nem történt, a legtöbb regisztrált eset csalásokhoz kapcsolódik, illetve figyelemre méltó az internetes árurendelésből adódó problémák nagysága. Elmondta, gyarapszik azok aránya, amik esetében nem a megrendelt árut szállítják ki, vagy egyáltalán nem is viszik ki azt. Az esetek jellemzően nem haladják meg a 100 000 forintos értékhatárt. Ugyancsak drámainak tekinthető a családon belüli erőszak emelkedő mértéke. A rendőrkapitány pontosan úgy fogalmazott, intenzív emelkedést mutat. A gyermekkorúak bántalmazása és az ellenük elkövetett szexuális erőszak, továbbá a kiskorúak egymás közötti erőszakos cselekményei Rétság környékén kiemelkedő számúak. A nyilvánosság előtt először hangzott el az is, hogy a rendőrség tavaly indult drogbűnözés elleni kiemelt akcióját, a Delta programot felfüggesztették. A Tisza párt egyik balassagyarmati aktivistája a várost elkerülő út továbbépítését szorgalmazza, ami ellen korábban környezetvédők léptek fel. Bojtos István, aki egyben a szövetség, a Balassagyarmatiakért Egyesület önkormányzati képviselője is, egy internetes fórumon osztotta meg a 2016-ban készült TEV keleti szakaszának grafikáját. Internetes bejegyzésében azt írta, a tervezett nyomvonal járható és mindenkinek megfelelő lenne. A tiszás aktivista ötlete alapján a Felsőmalom és a Bíró János utcák közelében épülhetne meg az új szakasz, amely a szociális otthon keleti határa mellett csatlakozna a 22-es úthoz. A tervet környezetvédők vitatták, az út megépítését ellenezve. Bojtos István korábban azt is leírta, hogy tudomása van az érintett terület természetvédelmi besorolásáról, azonban ennek ellenére is meg akarja építetni az utat a Tisza párti aktivista. Átalakítanák a vasutat kerékpár úttá, és turisztikai attrakciókat szerveznének, amely a térség gazdasági erősödését adhatná, erről írnak a Széchenyi Kör nevű Facebook csoport tagjai. A diskurzust egy külföldi minta adta, amelyről a Telex nevű internetes újság számolt be. A példa szerint egy régi vasútvonal felszámolásával hoztak létre új kerékpárutat Németország, Belgium és Luxemburg határvidékén. A széchenyiek szerint a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti megszűnt vasútvonalon ugyanezt kellene létrehozni. A vonal kapcsán friss hír, hogy a Tisza kormány nem tervezi újraindítani a személyszállítást. A Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által bemutatott terv nem tartalmazza a nyugat-nógrádi vasutak fejlesztését sem. A civilek ezt követően javasolták a turisztikai célú újrahasznosítását, vagyis a sínek felszedését és bringa út kialakítását. mégis megtalálhatták a köztársasági elnököt, és már jövő kedden megválaszthatja az országgyűlés. Azonban előzetesen nem fog bemutatkozni, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az még egyelőre nem derült ki, hogy a Tisza párt kit javasol köztársasági elnöki posztra.
0: Időjárás.
9: Megérkezett az enyhülés, bár ma is igazi nyári nap lesz, de már csak 34 fokos csúccsal. Késő délután beborulhat az ég több helyen is, és gyors zápor frissítheti fel a levegőt. Ugyanekkor néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Közlekedés.
9: Újra jár a Kompa-Dunán Nagymaros és Visegrád között, miután a folyam medrét kimélyítették. A Rév legfeljebb 3,5 tonnás járműveket szállít. Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Csörögön és Vácrátóton, valamint a 2-es úton Szendehelynél.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
10: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
2: Nagyot szól.
11: Beleléptünk a délelőttbe, mert hogy elmúlt 9 óra, de azért mi még ilyenkor jó reggelt szoktunk kívánni a hallgatóknak. Megyünk tovább, még egy óránk van a mikrofonnál. Oli csak Ádámot halljátok, és Karvaj Sándorunk is itt van. Természetesen még Sanyikám. Jó reggelt, hello.
12: Jó reggelt, szép délelőttöt mindenkinek. És hát mondok egy Viber számot, ami ingyenes, és remélem írtok is, éltek a lehetőséggel. 0-35-66-22-62. Az üzletrögzítős telefonszámunk 0-35-95-7-95-7. Most jönnek a megaslágerek, aztán Varga Bíró Tamás érkezik hozzá.
11: Klasszik boxunk van, jó? Úgyhogy pár dal, és ezzel folytatjuk.

0: Klasszikulumunk ezekben a percekben, Varga Bíró Tamás itt van, jó reggelt!
1: Jó reggelt, jó szurkolás! Szia, szia és sziasztok! Nektek is, kedves rádióhallgató, kékhalál hallgató hallgatók. Ez nagyon bekerülős mondat volt. Na, nézzük is! Ha azt mondom, hogy a világ első női filmrendezője, akkor mind, úgy, szerintem így az emberek többsége, hát így a 50-es évekre, 60-as évekre gondol, hogy na akkor már megengedték a nőknek, ugye, hogy végre rendezzenek is. Igen. Hát nem. Amerikai, de francia születésű volt a hölgy, Alice Guy, így hívták.
0: Igen.
1: 1896-ban lépett be a filmiparba a Gaumont-nál.
0: Igen.
1: Ami egy filmkamerákat és vetítőket gyártó cég volt, ami egyébként egy cinematográfot vásárolt a feltalálóitól, a Lumière testvérektől. Ezt kezdte aztán gyártani a Gaumont. A következő évben, tehát 1897-ben, amíg itt mi ünnepségeket tartottunk, és Hősök tere, és mit tudom én, a Gaumont lett a világ első filmprodukciós cége, a legelső. Ekkor váltottak filmek készítésére, és Guy, Madame Guy, az első filmrendezőjük lett. Tehát a világ első filmprodukciós cégének az első rendezője egy nő volt. És a produkcióinak egyébként a teljesítményével és a minőségével annyira lenyűgözte a cége, hogy 1905-re gyártási igazgatóvá nevezték ki, és ő felügyelte a többi rendezőt. Egy nő. Egy nő. És akkor azt mondom, hogy ezek a dolgok itt ciklikusan váltakoznak, mert utána azért volt egy pár kisebb-nagyobb háború, majd azért ugye a világháború, amikor a nők szerepe folyamatosan hol felül, hol alul értékelődött, de azért ez a maszkulin társadalom hosszú távon nem viselte el, hogy azért egy nő irányító pozícióba lehet. Nem olvastam a fizetését, de nem lennék meglepve, hogyha mondjuk a férfi igazgatói fizetésnek a tizedét kapta volna mondjuk. De akkor is ő volt. És nő
0: szép
1: volt.
0: Is ez.
1: Nő volt és előfutára. Tehát, hogyha ha már feminizmus, akkor én ebben látom. Akkor én ebben
0: belegondolsz, igen, azt szoktam nézni, hogyha mondjuk egy adott szériát, mondjuk minden egyes epizódot más-más rendez, ugye ez nagyon gyakori, igen. Akkor ott elő szoktak röppenni női nevek, de ugyanakkor tehát egy nagy hollywoodi nem női nagyon. Filmrendező nem nagyon
1: nem,
0: van.
1: Nem, nem. Abszolút. Abszolút.
0: Úgyhogy mi mindig teljes...
1: Úgy kb. Nem is tudok.
0: Igen, én sem. Tehát hogy az a Hollywood, az minden.
1: Valami kínai, valami csó, valami, nem, vagy nem, nem tudom már.
0: Tehát ott nem. Ott aha. Nincs. Uh-huh. Aki így beugrik, érted, hogy...
1: Na, de nézzük a zenészeket. Azok úgyis közelebb vannak hozzánk. Desmond Child.
0: Igen.
1: Megvan?
0: Igen.
1: Remek dalszerző. Megírta Bonnie Tylernek az If You Were a Woman and I Was a Man című száma. Hát nem tetszett neki, ahogy ez a slágerlistán haladgat. Gat. Uh-huh. Ezért átírta Bon Jovi számára You Give Love a band name-re. És ugyan az a szám Bon Jovi által az első helyre került.
0: Ez így is van.
1: Hát azért a Bon Jovi meg a Bonnie Tyler közti különbség. Ugye? Tehát így lehetne mondani, hogy egyébként hát is írta, tehát nem olyan a hangszerelése, hogy nem teljesen olyan a két dalnak, de ismered.
0: Persze.
1: Mind a kettőt ismerjük. Illetve hát mind az egyet ismerjük, de hogy azért, amikor valaki olyan nyúl hozzá. Csak itt gondolkodtam én el ezen, hogy olyan dalok, amiknek a szövegét, ha meghallod, vagy elkezded értelmezni, vagy a ritmikáját, vagy a dallamvilágát így egy kicsit kimész így a testedből, és egy kívülről szemlélt, hogy úristen, ez ilyen gagyi, de az énekelte, aki énekelte. Tehát lehet azt mondani mondjuk a Beatlesnek a Obladi Oblada című daláról, hogy egy gagyi, de úristen! Tehát ott minden a helyén van. Ott minden a helyén van, és vice versa, tehát ugye a legjobb előadók is beleesnek olyan csapdába, hogy, hogy istentelenül rossz dalt adnak nekik, és akkor próbálnak, kapálóznak ott, hogy de azért a név majd elviszi, de azért általában, hát, szerinted melyik számít jobban? A jó dal rosszabb előadóval, vagy egy rosszabb dal jó előadóval? Hát mondjuk itt a bizonyíték, tehát
0: annyira, igen, nem kell, de...
1: annyira nem kell messzire menni. Na, feladtam a leckét.
0: Fel, igen.
1: Fel, mert védenénk az előadókat is, és védenénk a dalokat is. És nem nagyon tudunk egyiktől a másik irányában elvonatkoztatni.
0: Még talán inkább azt mondanám, hogy, hogy igen, tehát az talán a jobb eset.
1: A jó előadó.
0: Hogyha jó előadó és rossz dal.
1: Igen. Nem rossz, csak rosszabb.
0: Vagy rosszabb.
1: Érted, tehát, hogy a rossz dallal nincs mit kezdeni.
0: Igen, mert ott az van, hogy nyilván tudni kell azt, hogy és akkor ott lőtt el, de ez mond is gondolom a puskát, hogy hát már itt nem kellett, tehát ilyen dal, ilyen stílusban nem kellett a népnek.
1: Nem kellett a népnek, viszont pontosan tegyük át
0: akkor a Harry Rockra, vagy Elizére.
1: De pontosan kész. Tudta, hogy ez egy jó dal.
0: Igen.
1: Mert maga a dal jó. Csak nem a megfelelő előadót találta el, mert azért ne legyünk igazságtalanok. Bonnie Tyler egy remek előadó.
0: Persze, hogy.
1: Nagyon jó hangja van. Ez nem az ő dala volt.
0: Igen.
1: Ez nem az ő dala volt.
0: Igen. Érdekes kérdés.
1: Igen. A középkorban az európai királyok előszeretettel vásároltak unikorn is agyart, mert az ugye köztudottan óvott a mérgektől.
0: Aha.
1: Ugye? Tehát a mérgezés.
0: Te vettek.
1: Bele kellett, unikorn is agyart, persze, bele kellett mártani az ételbe, és akkor az a méreg hatása elmúlt. Igen. Hát ezek minden esetben narvál agyarak voltak. A narvál az a tengeri hal.
0: Jaj, aminek tudom, ilyen hosszú
1: szarva van.
0: Aha,
1: okay, igen, a narvál. Igen. Ez volt.
0: Tehát te gondoltak el egy nagy, igen.
1: Igen.
0: Tengeri állatra.
1: Na, persze.
0: És akkor
1: persze.
0: Van a végén egy ilyen.
1: Na, igen.
0: Igen.
1: Első Erzsébet királynő például birtokolt egyet, amelynek az értéke akkora volt, hogy egy várat meg lehetett volna belőle venni. Tokkal vonóval, személyzettel, mindennel együtt, uradalommal együtt, egy várat, egy narvál agyarból. Nem voltak sokkal értelmesebbek az emberek akkor sem, mint most. Ugye csak máshogy hülyék.
0: Más a köntös.
1: Más a köntös, igen.
0: Igen.
1: Jaj, édes Istenem. Na mindegy. Amerikában minden város tűzoltóságán van egy sziréna, egy nagy sziréna, és ez még azokra az időkre nyúlik vissza, amikor a tűzoltóknak nem volt személyi hívójuk, vagy mobiltelefonjuk, és ugye értesíteniük kellett az önkéntes tűzoltókat, hogy ha-hó, tűz van. Az az érdekesség, hogy a szirénák a mai napig megszólalnak minden kivonuláskor.
0: De jó.
1: Nagyon jó. Ez pontosan úgy, hogy minden egyes amerikai tűzoltó állomásnak van egy kutyája, egy dalmát.
0: Uh-huh.
1: Egy dalmata. Uh-huh. Mert ott az.
0: Nagyon jó.
1: Ezek jók. Ezek nagyon jók, nagyon ezek jó. A régi hagyományok. Ezeket szeretem.
0: Nagyon jó.
1: Na, kedves szülők, hogy általában azt szoktuk, nem általában azt szoktuk mondani, milyen magyarsággal van ez a mondat kiejtve és megszerkesztve.
0: Általában azt szoktuk mondani,
1: nem. Amint ti is tudjátok, a kékhalálban hasznos információk is előbújnak.
0: Nekem például a lifehack.
1: A lifehack, egyértelműen. Na most ez olyan lifehack, ami most következik, ami nem az.
0: No.
1: Hanem ez egy tudományos tény. Ez egy tény, hogy a gyerekszoba emeletes ágyán alvó gyerekek nyugodtabban alszanak, mint alulfekvő testvéreik. Nagyon egyszerű ennek a magyarázata, ez egy öröklött evolúciósan beépített védelmi tulajdonság, hogy az ember kerülje el a földön élő, sötétben lopakodó, támadó ragadozókat.
0: Tehát a báty vagy az öcs, aki lent alszik,
1: tesó,
0: azt fogja először elkapni a mumus,
1: azt fogja
0: én
1: mumus.
0: Pedig ott fönt rendben
1: így
0: vagyok.
1: Így van, azt mondott, hogy na jó, a mumus már a kókó, ugye őrhalomban például. Nagyon egyszerű, csak emeletes ágyakat kell venni, nem? Alul ott lehet egy ilyen kis szekrény, vagy íróasztal,
0: igen.
1: Csak egy gyereknek legyen. Milyen jó ötlet, nem? Veszel két emeletes ágyat, az alsója az nem lesz, és csak a fölsőn alszanak, és lent meg ilyen kis izé, berendezők is.
0: Igen,
1: van. Nagyon jó.
0: Jó.
1: És akkor nyugodtan alszanak a gyerekek.
0: Jó, jó. Mindenki vigyázzon a mumusra.
1: Így van, így van.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Emelkedik a bűncselekmények száma Rétság környékén. A korábbi évhez képest 50%-kal több ilyen eset történt 2025-ben, mondta Táncos Miklós, a rétsági rendőrkapitányság vezetője. A tavalyi évet értékelő beszámolójából kiemelte, ez az adat a vármegyén belül is kirívónak számít. Azonban életelleni bűncselekmény nem történt, a legtöbb regisztrált eset csalásokhoz kapcsolódik, illetve figyelemre méltó az internetes árurendelésből adódó problémák nagysága. Elmondta, gyarapszik azok aránya, amik esetében nem a megrendelt árut szállítják ki, vagy egyáltalán nem is viszik ki azt. Az esetek jellemzően nem haladják meg a 100 000 forintos értékhatárt. Ugyancsak drámainak tekinthető a családon belüli erőszak emelkedő mértéke. A rendőrkapitány pontosan úgy fogalmazott, intenzív emelkedést mutat. A gyermekkorúak bántalmazása és az ellenük elkövetett szexuális erőszak, továbbá a kiskorúak egymás közötti erőszakos cselekményei Rétság környékén kiemelkedő számúak. A nyilvánosság előtt először hangzott el az is, hogy a rendőrség tavaly indult drogbűnözés elleni kiemelt akcióját, a Delta programot felfüggesztették. A Tisza párt egyik balassagyarmati aktivistája a várost elkerülő út továbbépítését szorgalmazza, ami ellen korábban környezetvédők léptek fel. Bojtos István, aki egyben a szövetség, a Balassagyarmatiakért Egyesület önkormányzati képviselője is, egy internetes fórumon osztotta meg a 2016-ban készült TEF keleti szakaszának grafikáját. Internetes bejegyzésében azt írta, a tervezett nyomvonal járható és mindenkinek megfelelő lenne. A tiszás aktivista ötlete alapján a Felsőmalom és a Bíró János utcák közelében épülhetne meg az új szakasz, amely a szociális otthon keleti határa mellett csatlakozna a 22-es úthoz. A tervet környezetvédők vitatták, az út megépítését ellenezve. Bojtos István korábban azt is leírta, hogy tudomása van az érintett terület természetvédelmi besorolásáról, azonban ennek ellenére is meg akarja építetni az utat a Tisza párti aktivista. Átalakítanák a vasutat kerékpár úttá, és turisztikai attrakciókat szerveznének, amely a térség gazdasági erősödését adhatná. Erről írnak a Széchenyi Kör nevű Facebook csoport tagjai. A diskurzust egy külföldi minta adta, amelyről a Telex nevű internetes újság számolt be. A példa szerint egy régi vasútvonal felszámolásával hoztak létre új kerékpárutat Németország, Belgium és Luxemburg határvidékén. A Széchenyiek szerint a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti megszűnt vasútvonalon ugyanezt kellene létrehozni. A vonal kapcsán friss hír, hogy a Tisza kormány nem tervezi újraindítani a személyszállítást. A Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által bemutatott terv nem tartalmazza a nyugat-nógrádi vasutak fejlesztését sem. A civilek ezt követően javasolták a turisztikai célú újrahasznosítását, vagyis a sínek felszedését és bringaút kialakítását. Mégis megtalálhatták a köztársasági elnököt, és már jövő kedden megválaszthatja az országgyűlés. Azonban előzetesen nem fog bemutatkozni, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az még egyelőre nem derült ki, hogy a Tisza párt kit javasol köztársasági elnöki posztra.
2: Időjárás.
4: Megérkezett az enyhülés, bár ma is igazi nyári nap lesz, de már csak 34 fokos csúccsal. Késő délután beborulhat az ég több helyen is, és gyors zápor frissítheti fel a levegőt. Ugyanekkor néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
3: Közlekedés.
4: Újra jár a Kompa Dunán Nagymaros és Visegrád között, miután a folyam medrét kimélyítették. A Rév legfeljebb 3,5 tonnás járműveket szállít. Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Csörögön és Vácrátóton, valamint a 2-es úton Szendehelynél.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot.
3: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Itt a vége, fuss el véle, már a kedves hallgatók, nagyon szépen köszönünk nektek megint mindent, jó? Bár tudjuk, hogy nem hallunk benneteket, csak ti hallotok minket, de azért érezzük a jelenlétet, ugye Sanyika? Abszolút, tudjuk, hogy nagyon hogy köszi.
1: Igen. Tudom, hogy ti is fogjátok a kezünket, mi is fogjuk a kezeteket, meg hát írtok, jeleztek, és ez nekünk nagyon jó, és nagyon-nagyon köszönjük, amikor hozzászóltok a műsorhoz, vagy csak írtok témajavaslatot. Tegyétek is meg, ezt nagyon kérjük tőletek, és akkor mi biztos, hogy majd itt átbeszéljük, kibeszéljük a témákat. Akkor az üzenet, és nem elfelejteni ma este 20 órától, meg holnap is meg a parti.
0: Igen, király.
1: Úgyhogy lehet bulizni, frissülni, kis koktél otthon, nyugiba, nem kell utazgatni ebben a nagy melegbe, úgyhogy szerintem a Megafon házhoz megy mindenkinek, csak ne tekerjétek el a frekvenciát. Na, az üzenet, a holnap az alapja annak, amit ma építesz.
0: Ó, ma lesz a tegnap holnapja, vagy hogy is van, nem tudom.
1: Igen, mire, igen,
0: valami hasonló, így. Valami hasonló. Igen, na, jó van, akkor a 2537. startmenüt ezennel lezártnak, nyilvánítom, nagy taps mindenkinek, és akkor René jön, vigyázzatok magatokra, holnap után best of-olunk, szevasztok!
1: Kellemes hétvégét, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház.
2: zenteszínház.hu.
4: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, Salgó-Tarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Valami nagy érkezik a mozikba.
11: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
12: Erre nem készültünk fel!
8: Idén!
11: Futár! Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
12: Futár! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
8: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: 10 óra van.
13: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Györfi Betta.
16: Hírek.
15: Túl nagy lett a füstje, és valaki túlfújta a lufit. Ezt mondta Récsák város jegyzője arra a lakossági felháborodásra, amely egy meglévő sporttelep melletti bozótos terület kitakarítása kapcsán keletkezett. A probléma forrása az A-Hang nevű politikai szervezet akciója volt, amely közleménye szerint környezetkárosítást követel az önkormányzat engedélyével egy vállalkozó. Az ügy tisztázására szervezett lakossági fórumon az egyik önkormányzati képviselő Farga Dávid is hozzászólt, aki elmondta, hogy a város vezetése bozót írtásra szerződött. Azonban a megbízott vállalkozó hibázott és fákat is kivágott a kijelölt területen, a munkát leállították. A lakók képviseletében elhangzott, hogy nem az önkormányzatot akarják hibáztatni, hanem aggodalmukat fejezik ki a környezetvédelméért. Ennek ellenére a lakossági fórumon kiderült, többen is feljelentették az önkormányzatot, azonban a vizsgálatokat követően az illetékes hatóságok nem állapítottak meg felelősségi kérdést a témában. Költségvetési csalásban lehet érintett az egyik Váci Sportegyesület. Súlyos visszaéléseket tárt fel az állami számvevőszék a Váci Városi Labdarúgó Sportegyesület gazdálkodásában. A sportfejlesztési támogatásokat vélelmezésük szerint nem a kijelölt célokra fordították. A pénz meglétét feltehetően meghamisított banki dokumentumokkal igazolták a hatóságoknál. A jelentés szerint a 2022-es és 2023-as pénzügyi beszámolók, melyeken Iványi Károly képviseli a klubot, nem tükrözték a valóságot, emiatt jelentős mérték összesen több mint 270 millió forintot érintő költségvetési csalás gyanúja merült fel. Az ellenőrző szerv a bűncselekmények gyanúja miatt megtette a szükséges lépéseket az illetékes hatóságoknál. Átalakítanák a vasutat kerékpár úttá, és turisztikai attrakciókat szerveznének, amely a térség gazdasági erősödését adhatná. Erről írnak a Széchenyi Kör nevű Facebook csoport tagjai. A diskurzust egy külföldi minta adta, amelyről a Telex nevű internetes újság számolt be. A példa szerint egy régi vasútvonal felszámolásával hoztak létre új kerékpárutat Németország, Belgium és Luxemburg határvidékén. A Széchenyiek szerint a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti megszűnt vasútvonalon ugyanezt kellene létrehozni. A vonal kapcsán friss hír, hogy a Tisza kormány nem tervezi újraindítani a személyszállítást. A Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által bemutatott terv nem tartalmazza a nyugat-nógrádi vasutak fejlesztését sem. A civilek ezt követően javasolták a turisztikai célú újrahasznosítását, vagyis a sínek felszedését és bringaút kialakítását. Bár az elmúlt másfél évtizedben az uniós átlagot jóval meghaladó mértékben nőtt a gépkocsi ellátottság Magyarországon, a járműállomány folyamatosan öregszik. A Magyarországon közlekedő személyautók közel 3/4 10 évnél idősebb, miközben az 1000 lakosra jutó autók száma alapján hazánk továbbra is az Európai Unió sereghajtói közé tartozik. A KSA adatai szerint 2025 végén több mint 4.370.000 személyautó volt forgalomban Magyarországon, ami egy év alatt 111.000-rel 2,6%-kal bővült. A járműpark ugyanakkor tovább öregszik, az autók átlag életkora elérte a 16,5 évet, miközben az első alkalommal forgalomba helyezett járművek között a használtak aránya 46,2%-ről 48,5%-ra emelkedett. Helikoptereket is bevetettek a szerbiai tűzoltók az országszerte tomboló erdő és bozott tüzek megfékezésére. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén pusztít, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. A szerbiai közszolgálati televízió beszámolója szerint a csaknem 10 nappal ezelőtt eloltott tűz a talajban izzó parázs és az erős szél miatt lobbant fel ismét. Kigyulladt a Száva Szent Demeter melletti regionális hulladéklerakó is, a helyszínen több tucat tűzoltó autó vonult ki. Szintén a hulladéklerakó ég a vajdasági Palánkán. Ez már a harmadik alkalom az utóbbi néhány hétben, hogy tűz ütött ki itt. Az előző alkalommal a tűzoltók több mint egy héten át küzdöttek a lángokkal.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
14: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
15: Megérkezett az enyhülés, bár ma is igazi nyári nap lesz, de már csak 34 fokos csúccsal. Késő délután beborulhat az ég több helyen is, és gyors zápor frissítheti fel a levegőt. Ugyanekkor néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
16: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
15: Újra jár a Kompa Dunán Nagymaros és Visegrád között, miután a folyam medrét kimélyítették. A rév legfeljebb 3,5 tonnás járműveket szállít. Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Csörögön és Vácrátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
17: Megafon.
2: Nagyot szól.
18: És már is indul a kirakat velem Rédei Renivel. Kellemes pénteket kívánok mindenkinek. Jó hangulat, egy kis időutazás következik. A Carpe Diem Álomhajó című dala a hazai könnyűzene egyik emlékezetes slágere, amely sokaknak idézi fel a nyári kalandokat és a gondtalan pillanatokat. Innen pedig egyenesen egy világsláger felé vesszük az irányt. A Maroon 5 This Love című dala majd ezt követi. Ez volt az együttes egyik első nagy nemzetközi slágere, amelynek köszönhetően az énekes és zenekar a világszerte ismerté vált. Két generáció kedvence, két dal, amelyet ma is öröm újra meghallgatni itt a Megafonban. Tartsanak velem egészen délután 4-ig.

napi recept rovat a kirakatban, benne pedig humusszal, zöldségekkel és pitával, vagy szendvicsbe is istenien illő csicseri borsóból készült fűszeres golyócskák. Ez nem más, mint a házi fala, felnézzük a hozzávalókat, 50 deka száraz csicseri borsó, 5 gereszt fokhagyma, 2 evőkanál római kömény, 1 darab vörös hagyma, 1 csokor petrezselyem, 1 teáskanál sütőpor, 1 kávéskanál őrölt koriander, 1 kávéskanál bors, 1 kávéskanál őrölt majoranna, 1 késhegyni őrölt szegfűszeg, 1 kis szárított csili, 2 teáskanál só és olaj a sütéshez. A csicseri borsót egy éjszakára áztassuk valamivel több vízbe, mint amennyi ellepi. Másnap reszeljük bele a vörös hagymát, adjuk hozzá az úzott fokhagymát, a sütőport, a sót, a fűszereket, majd az egészet kisebb adagokban, kevés víz hozzáadásával pépesítsük, amíg teljesen egynemű masszát nem kapunk. Kanalazzuk egy lezárható edénybe, és tegyük a hűtőbe egy napra, hogy az ízek kellőképp összeérjenek, és a massza formázható állagúvá váljon. Sütés előtt vizes kézzel formáljunk belőle golyókat, és egy nagyobb serpenyőben forró olajon süssük ki. Nagyon finom, isteni, vega, fasírt golyót kapunk. Érdemes kipróbálni.

Minden idők legnagyobb slágerei pörögnek tovább a Megafonban, ez a kirakat névnapos rovattal folytatjuk tovább ma augusztus 7-én az Ibolyák, az Albertek és az Úrrikok ünneplik a névnapjukat. Az Ibolya magyar névalkotás a hasonló virágnévből, ez a latin viola szóból származik. Az Albert germán eredetű

Név, az Adalbert férfi név rövidülése jelentésen nemes. Az Ulrika német eredetű Ulrich névből származik, öröklött birtokán uralkodó. Kedves ünnepeltek, névnaposok, szülinaposok, Isten éltesse Önöket!

minden idők legnagyobb slágerei között, menüajánló a kirakatban, Bársony vendéglő, Széchény, velük kezdünk. A mai ajánlat erdei gyümölcsleves, rántott karfiolt, zöldséges rizszselés tartármártással, barbecue oldalas, vajas tört burgonyával és alma paprikával. Balassa gyarmat svejk vendéglő, a mai ebéd magyaros gombaleves, csontleves, lazanya, mátrai borzaska, tört burgonyával. Várják önöket Leszenyén is a Hubert panzióban a mai ajánlat, édes bableves kolbásszal, tyúkhúsleves, rántott csirkemell sörbundában, petrezselymes burgonyával és kompottal, erdei sertéstokány vörösborral, szlovák rizzsel olajos paprikával, epres gombóc, mákkal vagy édes morzsával szórva, rántott sajt hasámból tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Ez a mai ajánlat. Nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek, és már is pörögnek tovább a megaslágerek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Valami nagy érkezik a mozikba.
9: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
8: Idén.
9: Futá! Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
10: Futá! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
8: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
11: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
12: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Ázias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
11: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
12: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
11: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Györfi Betta.
14: Hírek.
13: Bár az elmúlt másfél évtizedben az uniós átlagot jóval meghaladó mértékben nőtt a gépkocsi ellátottság Magyarországon, a járműállomány folyamatosan öregszik. A Magyarországon közlekedő személyautók közel 3/4 10 évnél idősebb, miközben az 1000 lakosra jutó autók száma alapján hazánk továbbra is az Európai Unió sereghajtói közé tartozik. A KSH adatai szerint 2025 végén több mint 4.370.000 személyautó volt forgalomban Magyarországon, ami egy év alatt 111.000-rel 2,6%-kal bővült. A járműpark ugyanakkor tovább öregszik, az autók átlag életkora elérte a 16,5 évet, miközben az első alkalommal forgalomba helyezett járművek között a használtak aránya 46,2%-ről 48,5%-ra emelkedett. Megindulhat a személyszállítás még az idén ősszel a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a szerb közlekedési miniszter. Vitézy elmondta, a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok közlekednek a pályán. Jelenleg azonban a vonat befolyásoló rendszer véglegesítése zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a személyvonatok óránként 160 km-es sebességgel közlekedjenek. A miniszter hangsúlyozta, a vizsgálatok sikerrel zárulnak, nem marad akadálya annak, hogy ősszel elinduljon a személyforgalom. Kiszáradó kutak és egyre mélyebbre nyúló fúrófejek, Szlovákiában az egymást követő száraz időszakok miatt egyre több helyen apad el a talajvíz. A lakosság és a mezőgazdasági termelők tömegesen fordulnak kútfúrókhoz, a szakemberek naptára pedig zsúfolásig megtelt. A megnövekedett igények miatt egy év alatt 20-30%-kal emelkedett a kútfúró cégek megrendeléseinek száma. A fővárostól északra, például Stomfa környékén, ahol régebben 40-50 méter után már vizet találtak, ma már a 100-120 méteres fúrások sem számítanak ritkaságnak. A dán kormány azonnali intézkedéseket vezet be a mesterséges intelligenciával való csalás visszaszorítására a középiskolákban. Az MI-vel írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. A Guardian szerint emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. Az új szabályok szerint a szóbeli felelés mellett az iskoláknak kötelező lesz felügyelniük a számítógépek használatát az írásbeli vizsgákon, és korlátozni fogják az elérhető tartalmakat.
1: Időjárás.
13: Megérkezett az enyhülés, bár ma is igazi nyári nap lesz, de már csak 34 fokos csúccsal. Késő délután beborulhat az ég több helyen is, és gyors zápor frissítheti fel a levegőt. Ugyanekkor néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
13: Újra jár a Kompa-Dunán Nagymaros és Visegrád között, miután a folyam medrét kimélyítették. A Rév legfeljebb 3,5 tonnás járműveket szállít. Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Csörögön és Vácrátóton, valamint a 2-es úton Szendehelynél.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Indul az újabb óra program ajánlóval, folytatjuk a kirakatot. Ha még nem tudják, hogy mivel töltsék a péntek délutánt, érdemes bánkra látogatni. Egész nyáron változatos kulturális programok várják az érdeklődőket a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat keretében. Koncertek, színházi előadások, családi programok és szabadtéri események váltják egymást a festői bánkitó partján. A következő ingyenes program elsősorban a gyerekes családoknak szól. Augusztus 7-én, pénteken délután 5 órától a vízi színpadon lép fel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Sárkány Mese című zenés-táncos mesejátékkal. Az 50 perces előadás a magyar népmesék, népdalok és néptáncok varázslatos világába kalauzolja a közönséget. A történetben 3 szegény legény indul kalandra, de feltűnik egy táncoló csacsi, egy gonosz boszorkány, egy 3 fejű sárkány, egy kedves erdei manó, és természetesen egy király kisasszony is. A humoros és látványos produkció nem csak szórakoztat, hanem a kitartás, a bátorság és a jóság fontosságát is megmutatja. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak, a belépés pedig teljesen ingyenes. Ha szeretnének egy kellemes nyári délutánt eltölteni a bánkitó partján, miközben egy színvonalas családi előadást is megnézhetnek, akkor pénteken délután 5 órától irány bánk, ahol a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Sárkány Mese című előadása várja a közönséget a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat következő állomásán.

Hamarosan pörögnek tovább a mega slágerek, előtte jön a horoszkóp rovat, nézzük, hogy milyen napra számíthatnak. Kezdjük már is a kosokkal. Kedves kos, a napi horoszkóp szerint most érdemes az ösztöneire hagyatkoznia, remek döntéseket hoz, ráadásul villámgyorsan. Kedves bika, a sors most újra mérlegre teszi, valószínűleg a munkahelyi változásoknak köszönhetően, ha jól végezte a dolgát, nem kell aggódnia, szükség van önre. Nézzük az ikreket, egy barátjától végre olyan tanácsot kaphat szívügyekben, amit érdemes lehet megfogadni. Igaz a szívszerelme, illanékony pillangó, ezt ön is jól tudja, de van, ami megtartható és megőrizhető belőle. Kedveskedni szeretne valakinek a rák, de nem tudja, hogy hogyan is kezdje. Egy apró ajándék mindig jó ötlet, legyen az virág, vagy valami bájos kis kabala figura, az mindig önre fogja emlékeztetni az illetőt. Kedves oroszlán, jól érzi, hogy ki kellene végre szakadnia a megszokottból, most, hogy a Mars és a Vénusz is a vízöntőben jár, minden energia a megújulást szolgálja. Kedves szűz, kiváló nap ez az önvizsgálatra. Eddig talán úgy érezhette, hogy csupán a külső körülményeknek köszönheti azt, hogy bizonyos dolgokkal elégedetlen, pedig a saját hozzáállásában is hiba lehet. Hamarosan jönnek a mérlegek, előtte zene itt a Megafonban.

Már is kiderül, hogy milyen napra számíthatnak a mérlegek, folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot, nézzük a mérlegeket. Ma nagyon erős megérzések segítik az útján, nagy változáson megy keresztül az élete, még nem látja tisztán, hogy pontosan merre felé viszi a sorsa, de akár merre is indul, biztos lehet benne, hogy jobb lesz, mint amilyen eddig volt. Kedves Skorpió, a bizalmas híreket, információkat legjobb, ha megtartja magának. Ki is tudna titkot tartani, ha még ön sem. Az információkat azért is jobb megtartani, mert még elég képlékeny a helyzet, inkább próbálja meg pozitívan befolyásolni. Kedves nyilas, ma minden humorérzékére szükség lehet, ha túl akar lendülni egy nehéz konfliktuson. Minél inkább önmagára veszi a dolgokat, annál jobban belegabajodik. Nézzük a bakokat. Jó érzéssel tölti el, ha elvégezhet egy olyan munkát, ami már réges-régen esedékes lett volna, de más teendők miatt képtelen volt belefogni. Minden úgy alakul, ahogy remélte. A vízöntő egy igazi angyal, mindenkinek igyekszik a segítségére lenni a munkahelyén, csak ne vigye túlzásba, az nem segítség, ha helyettük is megcsinál mindent. Végül pedig, kedves halak, tele van életerővel, és az életkedve is visszatért. Ezt talán egy mély kibontakozóban lévő szerelemnek köszönheti, most másik oldalát tapasztalhatja meg ennek az érzelemnek, mint eddig, gyengédebbet, lágyabbat és érzelmesebbet.

Minden idők legnagyobb slágerei között menüajánló a kirakatban, Bársony vendéglő Széchény, velük kezdünk. A mai ajánlat erdei gyümölcsleves, rántott karfiol, zöldséges rizssel és tartármártással, barbecue oldalas, vajas tört burgonyával és alma paprikával. Balassa gyarmat svejk vendéglő, a mai ebéd magyaros gombaleves, csontleves, lazanya, mátrai borzaska, tört burgonyával. Várják önöket Leszenyén is a Hubert panzióban a mai ajánlat, édes bableves kolbásszal, tyúkhúsleves, rántott csirkemell sörbundában, petrezselymes burgonyával és kompottal, erdei sertéstokány vörösborral, szlovák rizssel, olajos paprikával, epres gombóc, mákkal vagy édes morzsával szórva, rántott sajt hasánból tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Ez a mai ajánlat. Nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek, és már is pörögnek tovább a megaslágerek.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
4: Megéri hozzánk jönni.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
8: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
1: Éld át ezt az igaz történetet.
9: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
1: A legenda mögött.
8: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
10: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
1: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: Dél van.
11: Itt a Megafon.
12: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 7-én a mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Emelkedik a bűncselekmények száma Rétság környékén. A korábbi évhez képest 50%-kal több ilyen eset történt 2025-ben, mondta Táncos Miklós, a rétsági rendőrkapitányság vezetője. A tavalyi évet értékelő beszámolójából kiemelte, ez az adat a vármegyén belül is kirívónak számít. Azonban életelleni bűncselekmény nem történt, a legtöbb regisztrált eset csalásokhoz kapcsolódik, illetve figyelemre méltó az internetes árurendelésből adódó problémák nagysága. Elmondta, gyarapszik azok aránya, amik esetében nem a megrendelt árut szállítják ki, vagy egyáltalán nem is viszik ki azt. Az esetek jellemzően nem haladják meg a 100 ezer forintos értékhatárt. Ugyancsak drámainak tekinthető a családon belüli erőszak emelkedő mértéke. A rendőrkapitány pontosan úgy fogalmazott, intenzív emelkedést mutat. A gyermekkorúak bántalmazása és az ellenük elkövetett szexuális erőszak, továbbá a kiskorúak egymás közötti erőszakos cselekményei Rétság környékén kiemelkedő számúak. A nyilvánosság előtt először hangzott el az is, hogy a rendőrség tavaly indult drogbűnözés elleni kiemelt akcióját, a Delta programot felfüggesztették. Táncos Miklóst, rétsági rendőrkapitányt hallják.
14: Ami jelentős problémát okozott nekünk, és nyilván az érintetteknek még inkább, ez a családon belüli erőszakoknak a emelkedése. Ez egy elég intenzív emelkedés mutat. A kiskorúak sérelmére elkövetett, a gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények, ez mindenféle fajta, tehát itt a bántalmazástól kedve a szexuális erőszak is sajnos minden előfordul, illetve a kiskorúak egymás közötti, vagy egymás között megvalósuló erőszakos cselekményei, ezek alapvetően a gyermekotthonokban jellemző elkövetésű formák. A kávítószer az továbbra is jelen van, ezt valószínűleg egyébként megszüntetni sem fogjuk tudni. Ugye maga a Delta program felfüggesztésre került, a kávítószer bűnözésnek az üldözése az nem. Tehát mi ettől még igyekszünk a terjesztőket is, a termesztőket is elfogni, a fogyasztókkal szemben pedig alapvetően az elterelés intézményét javasoljuk az ügyészség felé.
12: Túl nagy lett a füstje, és valaki túlfújta a lufit, ezt mondta Rétság város jegyzője arra a lakossági felháborodásra, amely egy meglévő sporttelep melletti bozótos terület kitakarítása kapcsán keletkezett. A probléma forrása az A-hang nevű politikai szervezet akciója volt, amely közleménye szerint környezetkárosítást követel az önkormányzat engedélyével egy vállalkozó. Az ügy tisztázására szervezett lakossági fórumon az egyik önkormányzati képviselő, Farga Dávid is hozzászólt, aki elmondta, hogy a város vezetése bozót írtásra szerződött. kezdődött. Azonban a megbízott vállalkozó hibázott és fákat is kivágott a kijelölt területen, a munkát leállították. A lakók képviseletében elhangzott, hogy nem az önkormányzatot akarják hibáztatni, hanem aggodalmukat fejezik ki a környezetvédelméért. Ennek ellenére a lakossági fórumon kiderült, többen is feljelentették az önkormányzatot, azonban a vizsgálatokat követően az illetékes hatóságok nem állapítottak meg felelősségi kérdést a témában. Gálik Ágnest, Récsák városi edzőjét hallják.
2: Túl nagy lett a füstje, túlfújta valaki ezt a lufit, függetlenül attól, hogy jogos kritika is volt benne, de semmiképpen nem kell azt gondolni, hogy itt valamiféle olyasfajta környezetkárosítás, vagy olyasfajta természetrombolás következett be, vagy következik be, amire ezek a bejegyzések következtetni engednek. Az, hogyha a szerződés nem úgy teljesedik be, mint ahogy az le van írva, nyilvánvalóan nem a képviselőtestület döntésének a hibája. Szerződést be kell tartani, nyilván be kell tartatni, ha valaki nem tartja be, annak vannak következményei.
12: A Tisza párt egyik balassagyarmati aktivistája a várost elkerülő út továbbépítését szorgalmazza, ami ellen korábban környezetvédők léptek fel. Bojtos István, aki egyben a szövetség, a Balassagyarmatiakért Egyesület önkormányzati képviselője is, egy internetes fórumon osztotta meg a 2016-ban készült TEF keleti szakaszának grafikáját. Internetes bejegyzésében azt írta, a tervezett nyomvonal járható és mindenkinek megfelelő lenne. A tiszás aktivista ötlete alapján a Felső Malom és a Bíró János utcák közelében épülhetne meg az új szakasz, amely a szociális otthon keleti határa mellett csatlakozna a 22-es úthoz. A tervet környezetvédők vitatták, az út megépítését ellenezve. Bojtos István korábban azt is leírta, hogy tudomása van az érintett terület természetvédelmi besorolásáról, azonban ennek ellenére is meg akarja építetni az utat a Tisza párti aktivista. Költségvetési csalásban lehet érintett az egyik Váci Sportegyesület. Súlyos visszaéléseket tárt fel az állami számvevőszék a Váci Városi Labdarúgó Sportegyesület gazdálkodásában. A sportfejlesztési támogatásokat vélelmezésük szerint nem a kijelölt célokra fordították. A pénz meglétét feltehetően meghamisított banki dokumentumokkal igazolták a hatóságoknál. A jelentés szerint a 2022-es és 2023-as pénzügyi beszámolók, melyeken Iványi Károly képviseli a klubot, nem tükrözték a valóságot, emiatt jelentős mérték összesen több mint 270 millió forintot érintő költségvetési csalás gyanúja merült fel. Az ellenőrző szerv a bűncselekmények gyanúja miatt megtette a szükséges lépéseket az illetékes hatóságoknál. Átalakítanák a vasutat kerékpár úttá és turisztikai attrakciókat szerveznének, amely a térség gazdasági erősödését adhatná. Erről írnak a Széchenyi Kör nevű Facebook csoport tagjai. A diskurzust egy külföldi minta adta, amelyről a Telex nevű internetes újság számolt be. A példa szerint egy régi vasútvonal felszámolásával hoztak létre új kerékpárutat Németország, Belgium és Luxemburg határvidékén. A Széchenyiek szerint a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti megszűnt vasútvonalon ugyanezt kellene létrehozni. A vonal kapcsán friss hír, hogy a Tisza kormány nem tervezi újraindítani a személyszállítást. A Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által bemutatott terv nem tartalmazza a nyugat-nógrádi vasutak fejlesztését sem. A civilek ezt követően javasolták a turisztikai célú újrahasznosítását, vagyis a sínek felszedését és bringaút kialakítását. Ismét ott lesz az NB1B és férfi kézilabda bajnokságban a Salgó-Tarján csapata. Megjelent a bajnokság résztvevőit bemutató tabella, amely szerint a nem sokára induló szezonban 15 klub küzd a bajnoki címért. Nógrádból egyetlen csapat lesz az NB1B-ben, a Csépe Salgó-Tarján.
3: Időjárás.
12: Megérkezett az enyhülés, bár ma is igazi nyári nap lesz, de már csak 34 fokos csúccsal. Késő délután beborulhat az ég több helyen is, és gyors zápor frissítheti fel a levegőt. Ugyanekkor néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
3: Közlekedés.
12: Újra jár a Kompa Dunán Nagymaros és Visegrád között, miután a folyam medrét kimélyítették. A rév legfeljebb 3,5 tonnás járműveket szállít. Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Csörögön és Vácrátóton, valamint a 2-es úton Szendehelynél.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
15: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
13: Nagyot szól.
16: Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Jó slágerek, jó hangulat. Ebben az órában Ariana Grande is énekelni fog. A rajongóknak most vegyes hírekkel szolgált. Az énekesnő a napokban chicagói koncertjén jelentette be, hogy a 2026-os Eternal Sunshine turné befejezése után egy időre visszavonul a nyilvánosságtól. Elmondása szerint ez nem hirtelen döntés, hanem régóta tervezte, mert szeretne több időt szánni önmagára és a magánéletére az elmúlt évek folyamatos reflektorfénye után. A turnét azonban végig csinálja, és hangsúlyozta, hogy nagyon hálás a rajongók támogatásáért. Úgyhogy hamarosan érkezik Ariana Grande a Test Drive című dalával, előtte itt lesz Sigrid, Gáspár Laci, Niall Horan és a Venus is egy-egy dallal. Tartsanak velünk!

Minden idők legnagyobb slágerei pörögnek tovább a Megafonban, ez a kirakat névnapos rovattal folytatjuk tovább ma augusztus 7-én az Ibolyák, az Albertek és az Úrrikok ünneplik a névnapjukat. Az Ibolya magyar névalkotás a hasonló virágnévből, ez a latin viola szóból származik. Az Albert germán eredetű név, az Adalbert férfi név rövidülése, jelentésen nemes. Az Úrrika német eredetű Úrrik névből származik, öröklött birtokán uralkodó. Kedves ünnepeltek, névnaposok, szülinaposok, Isten éltesse önöket!

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a hamisítatlan magyar rock zenét, akkor érdemes már most beírni a naptárba a szombat estét. A Bánki nyár 2026 rendezvény sorozat egyik legjobban várt fellépője érkezik a Bánki tó partjára. Augusztus 8-án ismét színpadra áll a Tankcsapda. A debreceni rock trió nem először koncertezik Bánkon, az elmúlt években már többször is hatalmas bulit csináltak a vízi színpadon, és minden alkalommal teltház közeli közönség fogadta őket. A különleges tóparti helyszín és a Tankcsapda energikus koncertjei mindig emlékezetes estét ígérnek. A zenekarnak idén sincs oka visszafogni magát, a rajongók biztosan számíthatnak a legismertebb slágerekre, így felcsendülhet többek között a Mennyország turiszt, a Legjobb méreg, a Rokka nevem, vagy az Egyszerű dal is. A több mint 35 éve működő együttes ma is a magyar rockzene egyik legnépszerűbb zenekara, koncertjeik pedig rendre hatalmas hangulatban telnek. A kapunyitás szombaton este 7 órakor lesz, a Tankcsapda pedig várhatóan 8:30-kor lép a Bánki tó vízi színpadára. Ha tehát egy igazán pörgős nyári estére vágynak, ahol a rockzene találkozik a Bánki tó különleges hangulatával, akkor irány Bánk szombaton. A Bánki nyár 2026 egyik kiemelt koncertje garantáltan felejthetetlen élményt kínál minden Tankcsapda rajongónak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
5: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
8: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
2: Éld át ezt az igaz történetet.
9: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
2: A legenda mögött.
8: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
10: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
2: A Sivatag fia. Július 23-ától a mozikban. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Valami nagy érkezik a mozikba.
12: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
13: Erélem készültünk fel!
11: Idén!
13: Futá!
12: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
13: Futá! Ennél gyorsabban nem megy!
11: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
14: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
14: A Tisza párt egyik balassagyarmati aktivistája a várost elkerülő út továbbépítését szorgalmazza, ami ellen korábban környezetvédők léptek fel. Bojtos István, aki egyben a szövetség, a Balassagyarmatiakért Egyesület önkormányzati képviselője is, egy internetes fórumon osztotta meg a 2016-ban készült terv keleti szakaszának grafikáját. Internetes bejegyzésében azt írta, a tervezett nyomvonal járható és mindenkinek megfelelő lenne. A Tiszás aktivista ötlete alapján a Felsőmalom és a Bíró János utcák közelében épülhetne meg az új szakasz, amely a szociális otthon keleti határa mellett csatlakozna a 22-es úthoz. A tervet környezetvédők vitatták az út megépítését ellenezve. Bojtos István korábban azt is leírta, hogy tudomása van az érintett terület természetvédelmi besorolásáról, azonban ennek ellenére is meg akarja építetni az utat a Tisza párti aktivista. Ismét ott lesz az NB1B és férfi kézilabda bajnokságban a Salgó-Tarján csapata. Megjelent a bajnokság résztvevőit bemutató tabella, amely szerint a nem sokára induló szezonban 15 klub küzd a bajnoki címért. Nógrádból egyetlen csapat lesz az NB1B-ben, a Csépe Salgó-Tarján. Megindulhat a személyszállítás még az idén ősszel a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a szerb közlekedési miniszter. Vitézy elmondta, a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok közlekednek a pályán. Jelenleg azonban a vonat befolyásoló rendszer véglegesítése zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a személyvonatok óránként 160 km-es sebességgel közlekedjenek. A miniszter hangsúlyozta, a vizsgálatok sikerrel zárulnak, nem marad akadálya annak, hogy ősszel elinduljon a személyforgalom. Napokon belül leáll a Jazz TV. A csatorna közleményben jelentette be, hogy a jelenlegi finanszírozási környezet miatt még augusztusban kénytelen leállítani a műsorsugárzást. A közlemény szerint a döntést nem a nézettség vagy a szakmai eredmények indokolták, hanem az, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer nem biztosít elegendő bevételt egy közösségi média szolgáltató számára. A Jazz TV közel 3,5 éve indult azzal a céllal, hogy kizárólag a jazz és a magyar jazz kultúrát mutassa be. A dán kormány azonnali intézkedéseket vezet be a mesterséges intelligenciával való csalás visszaszorítására a középiskolákban. Az MI-vel írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. A Guardian szerint emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. Az új szabályok szerint a szóbeli felelés mellett az iskoláknak kötelező lesz felügyelniük a számítógépek használatát az írásbeli vizsgákon, és korlátozni fogják az elérhető tartalmakat. Shawn Mendes színt vallott, bejelentette, hogy barátnője van. A sztár hivatalosan is felvállalta kapcsolatát Bruno Marquezinnel. Az énekes a brazil színésznő 31. születésnapja alkalmából osztott meg egy romantikus bejegyzést az Instagramon, amelyben különleges szavakkal fejezte ki, mennyire fontos számára párja. Mendes 2 éve még úgy vallott, a szexuális beállítottságát firtató kérdésekre, hogy még én is próbálom megfejteni.
1: Időjárás.
14: Megérkezett az enyhülés, bár ma is igazi nyári nap lesz, de már csak 34 fokos csúccsal. Késő délután beborulhat az ég több helyen is, és gyors zápor frissítheti fel a levegőt. Ugyanekkor néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu. Közlekedés.
14: Újra jár a Kompa-Dunán Nagymaros és Visegrád között, miután a folyam medrét kimélyítették. A Rév legfeljebb 3,5 tonnás járműveket szállít. Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Csörögön és Vácrátóton, valamint a 2-es úton Szendehelynél.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután 1-kor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti program programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely Palánkon, augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán. You had me mesmerized, you and me, so pretty.

Mai könyvajánló rovatunkban Eleanor Ray könyvét ajánlom a figyelmükbe, melynek címe Minden gyönyörű. Miután Amy Ashton élete darabjaira hullott 9 évvel ezelőtt, elkezdett gyűjtögetni. Először csak néhány emléktárgyat szedett össze, amelyek a régi szép időkre emlékeztették. Egy kis loncot, amiről eszébe jut a fiú, akit szeretett, egy csorba porcelán madarat, egy régi virágcserepet, csupa olyasmit, amit más kidobna. Amy számára azonban a kedves tárgyak egy olyan életet képviselnek, ami akár az övé is lehetett volna. A házát mostanra elárasztotta ez a gyűjtemény, Amy számára pedig lassan nem is marad már hely. Amikor azonban egy család költözik a szomszédba, és egy véletlen felfedezés hatására napvilágra kerül egy rég eltemetett titok, Amy pedánsan rendezett élete felfordul. Ha elég bátor lesz ahhoz, hogy szembenézzen a múlttal, vajon övé lehet az a jövő, amiről úgy hiszi örökre elveszítette? Eleanor Ray első könyvét hatalmas érdeklődéssel fogadták az olvasók, Amy története az életről tanít, arról, hogy hogyan lehet megbirkózni a múlt kísérteteivel, és hogy mennyire fontos elfogadni mások segítségét. A bájos elbeszélés egyben izgalmas krimi is, amelyben a szerző bravúrosan szövi össze a történet szálait, hogy kiderüljön, mi az a trauma, ami évek óta fogva tartja a főhőst. Ez Eleanor Raytől Minden gyönyörű.